Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Paks FM.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkaposabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15 és 21 között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, írja az MTI az Országos Rendőrfőkapitányság pénteki közlése alapján. A közlemény szerint a Road Pol Operational Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
2: Jövő héten újra ki kell írjuk a közbeszerzési eljárást az egynapos sebészet átalakításával kapcsolatban. Ugye itt az épület munkáira írjuk be a közbeszerzési eljárást, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az LKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
1: Nem épül meg a kétcsoportos bölcsöde Dunaszentgyörgyön, adta hírül a település önkormányzata. Június 9-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott az önkormányzat, melynek egyik napirendje a tervezett új kétcsoportos bölcsöde megépítése volt. A bölcsöde megépítéséhez még 2022-ben adott be pályázatot az önkormányzat, az akkor készült költségvetés alapján közel 433 millió forint összegű beruházást terveztek. Mivel a kérelem tartaléklistára került, emiatt az önkormányzat csak két évvel később kapott értesítést a pályázat elnyeréséről. Ennek értelmében a támogatói szerződést 2025. május 6-án kötötték meg. Mindeközben az elmúlt időszak számos súlyos problémát görgetett a projekt elé. Az építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az Országos Építészeti Tervtanács végül elutasította a módosított építési engedélyt. Hozzátették, olyan elvárásokat írtak elő, melyek a jövőbeli működést nem befolyásolnák, de az építési költségeket és a bekerülési költséget jelentős mértékben megemelnék. Az építési engedély, az ezt követő kiviteli tervek és a közbeszerzés lefolytatására szóló végső határidő 2026. október 31-e, a végső befejezési határidő pedig 2028. április 30-a lett volna, melyek tartására nem látott esélyt az önkormányzat. A testület tagjai így végül egyhangú döntést hoztak a projekt megvalósításától való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kis székelyi portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat, és benne 12 különböző méretű, földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisztövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljutatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amik jelentős terhet jelent családok 10 és 100 ezreinek, fogalmazott Gulyás Gergely. Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedés, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a Pécsi és a Kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csajrenáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, írja az MTI a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése alapján. Azt írták, hogy az első baleset pénteken hajnalban 4:30 körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt, a sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 4:45 körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kis busz feltehetően szintén elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Nem épül meg a kétcsoportos bölcsede Dunaszentgyörgyön, adta hírül a település önkormányzata. Június 9-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott az önkormányzat, melynek egyik napirendje a tervezett új kétcsoportos bölcsede megépítése volt. A bölcsede megépítéséhez még 2022-ben adott be pályázatot az önkormányzat, az akkor készült költségvetés alapján közel 433 millió forint összegű beruházást terveztek. Mivel a kérelem tartaléklistára került, emiatt az önkormányzat csak 2 évvel később kapott értesítést a pályázat elnyeréséről. Ennek értelmében a támogatói szerződést 2025. május 6-án kötötték meg. Mindeközben az elmúlt időszak számos súlyos problémát görgetett a projekt elé. Az építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az Országos Építészeti Tervtanács végül elutasította a módosított építési engedélyt. Hozzátették, olyan elvárásokat írtak elő, melyek a jövőbeli működést nem befolyásolnák, de az építési költségeket és a bekerülési költséget jelentős mértékben megemelnék. Az építési engedély, az ezt követő kiviteli tervek és a közbeszerzés lefolytatására szóló végső határidő 2026. október 31-e, a végső befejezési határidő pedig 2028. április 30-a lett volna, melyek tartására nem látott esélyt az önkormányzat. A testület tagjai így végül egyhangú döntést hoztak a projekt megvalósításától való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 13-a szombat van, 7 óra után járunk 9 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Antal és Anett nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen is kérhettek zenét, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor nézzük az első blokkot itt a második órában. De La Soul, Fonográf és a Manfred Mann Earth Bandet halljuk majd a következő 12 percben.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 21 perc van, így hát elővettem a könnyű zenei esemény naptárot, fellapozva június 13-ához. Egy említésre méltó évfordulót találtam, legalábbis számomra ez volt, ami zeneileg ide illeszkedik a mai műsorba. 85 évvel ezelőtt ezen a napon született Mátrai Zsuzsa táncdal énekesnő. Hát a 60-as, 70-es évek nagy sztárja volt ő, és feldolgozásokat is énekelt. Ilyen volt például a Bobby Goldsboro féle Honey, édesem feldolgozás, aminek magyar címe az lett, hogy nézd a fát, az égig ér. Hát ezzel a felvétellel folytatódik a Cocktail, 85 évvel ezelőtt született Mátrai Zsuzsa. Aztán jön majd még a Kajagogo is, a blokkot a korál zárja, Balázs Becsőt.

0: Funky Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 33 perckor jöjjön a mai első kívánság teljesítés. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek, Piramis Együttes, Lévai Tiborral közös korszakából, mely a Magyar Rádió felvétele, címe, Ne bántsd a madarakat. Hát ezzel folytatódik Laci kedvéért a mai koktél, aztán lesz kis kereskedelmi kitérő, majd itt lesz még az LGT is, de mindenek előtt Piramis a Lévai korszakból.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxus villát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Egy perc múlva 3-4-8, amikor is egy újabb kívánság teljesül. Szia kedves Suki, szép reggelt! 40 éve hunyt el Benny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekarvezető, a Swing királya. 1921-ben lépett először föl, 1934-ben létrehozta első Big Bandjét, Benny Goodman triót, melyel a következő évben 4 lemezt készített. Mai reggelen egyik legnagyobb szerzeményét szeretném kérni, mely második világháború idején vált ismerté, valamint az 1993-ban bemutatott Swing kölykök című filmben Louis Prima a feldolgozásában. Címe Sing, Sing, Sing, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szavasról, tehát klarinét, swing, aztán jön az aha, majd utána nem sokkal hozza a legfrissebbek híreket Tokaji Robi, de mindenek előtt Benny Goodman.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen, ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért ez úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
3: igen,
2: hogy
3: érvényesítették.
2: Én nem értek egyébként.
3: Szóval mered tenni, hogy ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör külön.

0: érdekességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkaposabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15 és 21 között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, írja az MTI az Országos Rendőrfőkapitányság pénteki közlése alapján. A közlemény szerint a Road Pol Operational Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyüsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Június 13-a szombat, 8 óra után járunk 9 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnapjukon Antal, Anett és Tóbiás nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenkinek, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem, mint mindig, 0629-411-001, SMS-en is, Viberen is várom, hogy megkeresedek kívánsággal, kéréssel, vagy üzenet továbbítással, és ha már kívánság, kezdődjék ez az óra is egy kívánság teljesítésével. Szia Suki, szép reggelt! Kérlek, jázd le, Dés László, vigyázz rám! Köszönöm, Marian, szép napot neked is, jön Dés László, aztán itt lesz még a blogban Sabrina és Freddie Mercury is.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 20 perckor egy újabb kívánság teljesül. Napokban eljutatott hozzám egy kedves hallgató, hogy kívánságlistát erről szemezgetve találtam meg. Egy régen hallott, régen játszott felvételt, Joe Dylan Lady in Blue című opuszát, ezzel folytatódik a koktél. Aztán itt lesz még Fenyő Miklós és Tony Esposito is, de mindenek előtt Joe Dylan.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 30 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Jó reggelt mindenkinek, kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket a Piramistól. A Vigyázz a madárra, talán ez a címe, szeretném küldeni az ismerősöknek. Nagyon köszönöm, ha sikerül, Csúcsú a festő, sikerül. Jöjjön majd Révész Sándor, aztán itt lesz még Komár László és Krisz Norman zárja ezt a blokkot.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 8 óra 40 perckor nézzünk utána, milyen időre is számíthatunk a mai napon. Nyugat felől növekszik, majd szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24-25 fok közül válható. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 19 Celsius fokot mutat. Újabb blokk, maradunk a Líránál az első szám erejéig. Biztosan Leonard Cohen érkezik, aztán itt lesz még Szűcs Judit és az Ottaván is.

So I tried to touch. I've told the truth, but it didn't come.

0: és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 56 perc van, egy számra maradt idő még ebben a műsorban. Még mielőtt elindítom a Sputnik gitármuzsikáját, figyelmetekbe ajánlom, hogy 9-kor jön Tokai Robi a friss hírekkel, utána pedig Életmód magazin Pusztai Krisztával, és hogy még teljesebb legyen a búcsú, nézzük az esemény naptár június 13-i információit. 795 éve immár Szent Antal a gyermekek védőszentjének, háziállatok patronusának napja. Aztán 86 évvel ezelőtt ezen a napon született Gojko Mitic, szerb színész, rendező, író, az európai Vinetú gyermekkorunk indián filmjeinek hőse. Aztán 104 évvel ezelőtt történt, amikor is Charlie Osborne csuklani kezdett, és csak 69 év múlva múlt el neki. És 12 éve nincs közöttünk a fekete párduc Grosics Gyula, a labdarúgó edző, a legendás aranycsapat tagja. Hát ezeket gondoltam megosztani veletek, további jó rádiózás, szép napot kívánok, és holnap reggel ne felejtsétek el, megint együtt nosztalgiázhatunk, ha ti is úgy képzelitek, úgy szeretnétek. Én készülök, legyetek itt holnap ti is. Szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április

0: 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amik jelentős terhet jelent családok 10 és 100 ezreinek, fogalmazott Gulyás Gergely. Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
1: Jövő héten újra ki kell írjuk a közbeszerzési eljárást az egynapos sebészet átalakításával kapcsolatban. Ugye itt az épület munkáira írjuk be a közbeszerzési eljárást, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az LKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
0: Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plus program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedés, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kis székelyi portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat, és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisz tövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép délelőttöt és jó rádiózást nektek, én Pusztai Krisztina vagyok, a Paks FM életmód magazinját hallgatjátok, ahogyan az lenni szokott, első óránkban paksi és paks környéki programokról is hallhattok, életképek tinédzser országból rovatunk is jelentkezik, illetve egy kicsit rápillantunk a mai dátumra, egészen pontosan kiderítjük, hogy június 13-ához milyen fontos események kapcsolódnak, de a mai műsorban annak is utána járunk, hogy hogyan lehet nemet mondani, ugye ez nagyon sokaknak nehezen megy, pedig a saját lelki egészségünk és talán a testi egészségünk érdekében is nagyon fontos lenne, hogy meg tudjuk húzni a határainkat, illetve a nyári bőrápolás is témánk lesz. A múlt héten már a fényvédelemmel foglalkoztunk, de egy kicsit most részletesebben is belemerülünk a témába. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ezen a hétvégén tartják az Őcsényi repülőtéren a negyedik jótékonysági kamionos találkozót, amelyről a Paks FM-nek köszönhetően is folyamatosan értesülhettek, de ne csak rajtunk keresztül kövessétek a kamionos találkozó eseményeit, hanem menjetek is el. Harmad Gabi kolléganőm tegnap többször is bejelentkezett Facebook oldalunkon is, Kozsóval is lefotózkodott a szomorú szamurájjal, de egyikük sem volt szomorú a képen, sőt, nagyon készséges volt Kozsó, de nagyon sok más fellépő is volt a tegnapi napon, és ma is nagyon jó kis programra számíthattok. 11 órától lesz élménykamionozás, de a felsoroltak között szerepel Lufi Bohóc, Óriás Buborék, főzőverseny, 13 órától lesz lövészet és interaktív játékok is várják a kicsiket és nagyokat. 14 órakor lép fel a Zanzibár, aztán 3:30-kor Bing Nyuszi érkezik, lesz tombola, táncos programokat is láthattok, produkciókat. 16 óra 30 perctől jön a Neonverebek, de ott lesz többek között a Lord, aztán 22 órakor retro buli kezdődik. Kellemes kikapcsolódást nektek! A mai napon 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon pedig az Apostol zenekar lép fel. Ma rendezik a kórusok éjszakáját szintén Szekszárdon, a Művészetek Házában 18 órától. A Csengei Dénes Kulturális Központban pedig a mai napon tartják a Twirling Gálát 17 órától. Holnap 16 órától Szekszárdon az Agóra klasszikus zenei délutánok keretében Molnár Ferenc Regő zongora hangversenyét hallgathatjátok meg. A vendég előadó Güt Máté lesz, a Művészetek Házában lesz a koncert.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Nagyon aktuálisak leszünk ma is, mert beléptünk a nyár második hónapjába. Túl vagyunk a bizonyítványosztáson, és ez az érettségizőkre is talán most igaz.
2: Tehát most már a szóbelik is befejeződtek.
1: Igen, és nekem rendkívüli módon tetszett az a gondolat, amit az első vagy második magazinunkban mondtál a bizonyítványosztással kapcsolatban, hogy amikor neked a gyermekeit hazahozzák a bizonyítványt, akkor először megöleled őket, azt mondod, hogy szereted őket, és utána mondod, hogy na lássuk a teljesítmény, nem pedig a bizonyítvány függvénye, hogy mondjuk mennyire szeretem a gyerekemet.
2: Így fogalmaztam meg talán akkor, hogy az iskolai bizonyítványnál fontosabb a gyerekemmel való kapcsolatom, és ma sajnos a világunk annyira teljesítménykényszer felé nyom bennünket, hogy mindenben teljesítenünk kell. Az Isten is azt mondja, hogy nem a teljesítményed alapján szeretlek téged. Nincs az, hogy ma hétfőn, ha sokat imádkozok és sokat olvasok Bibliát, vagy segítek a szegényeknek, vagy adtam a hajléktalannak 200 forintot, akkor az Isten jobban szeressen engem, mert ma tettem valamit. Sokaknak az egész Istenről való gondolkodása még mindig abból áll, hogy ha elég jót teszek, akkor szeret az Isten.
1: Tehát a teljesítményhez kötik.
2: Igen.
1: Vagy a cselekedethez. Hát a jó cselekedetek meg vannak írva, ugyebár.
2: Azt mondja a Biblia, hogy a jó cselekedetekben meg ne restüljetek, de különbség van, hogy azért teszek jót, hogy elfogadjon az Isten, vagy automatikusan, mert elfogadott az Isten, ezt megmutatom abban is, hogy jót teszek önmagammal, a körülöttem élő emberekkel, a családommal. Azt mondja a Biblia, hogy tegyetek jót mindenkivel, kiváltképpen a ti hitetek, vagy a hitbeli életetek cselédjeivel, akikkel együtt vagyunk, akár gyülekezeti közösségben, akár egy osztályközösségben.
1: Te család és misszióépítő, misszióvezető vagy, emellett lelkész is. Többek között azért beszélünk ebből az aspektusból is erről a témáról, de visszatérve a bizonyítványra, nyilván minden szülő jogosan gondolja azt és érzi azt, hogy neki motiválnia is kell a gyermeket. Tehát amikor a bizonyítvány mondjuk nem annyira jól sikerül, vagy nem úgy, ahogy a szülő, vagy akár a gyermek elvárná, akkor mi a fontosabb, hogy a szeretetünkről biztosítsuk a fiatalt, vagy hogy mondjunk valami olyat, amivel igenis motiváljuk arra, hogy legközelebb ne így legyen. Hogyan lehet a kettőt összehozni?
2: Vekerdi professzor is azt mondta, hogy sokkal fontosabb az, hogy szeressen a gyermek tanulni, élvezze azt, amit tanul, mint csupán az, hogy milyen jegyet kapott belőle. Csak sokszor fordítva gondolkodunk, hogy a rosszabb jegy az majd motiválni fogja, hogy még több energiát fektessen bele. Akik így a pozitív pszichológiát képviselik, az azt mondják, hogy inkább az erősségfókusz mellett erősítsd a gyermekedet, hogy miben jó, mint hogy állandóan azt mondod neki, hogy mi az, ami hiányzik, vagy ami nem olyan jó teljesítmény. A másik, hogy szerintem a bizonyítvány nem csak a diák osztályzata, hanem valahol a tanári is.
1: Igen, mégis Fekedi professzornak mondhatja sok szülő azt, hogy hát tudom én, hogy az én gyermekem tehetséges, tudom azt, hogy mik az erősségei, tudom, hogy ennél sokkal többre hivatott, de muszáj, hogy a bizonyítvány is jó legyen, mert hogy egy olyan társadalmi berendezkedésben élünk, ahol bizony ez számít, és majd nem fog sikerülni a továbbtanulás.
2: Tehát ez a továbbtanulási kérdésnél, főleg ahogy most változott a rendszer, hogy már se lehet tudni, hogy miért kapok pontot, miért nem, nem egyszerű ma a fiataloknak a pályakezdése. Múltkor Kossuth Rádióban hallgattam épp egy műsort, ahol fiatalok arról nyilatkoztak, 20 éves fiatal, és azt mondja, életközepi krízisben van. Lehet, hogy inkább hívnánk ezt szakemberként kapunyitási pániknak, tehát így is hívják, hogy nem csak kapuzárási pánik van, hogy záródik az életem lehetőségei, ott olyan 60 év körül, és akkor keresem, hogy még mit tudok csinálni. Van egy ilyen életkezdés is, hogy belekerülök a nagybetűs életbe, nekem kell megkerestem a megélhetésemhez, talán kifizetni a saját albérletemet, a pályaválasztásomat, a párválasztásomat, és egyre több döntéssel egyedül maradok. És én azt gondolom, hogy inkább készítem fel a gyermekemet arra, hogy hogy jó döntéseket tudjon hozni, mint arra, hogy most ötös vagy négyes lesz matematikából. Tehát a kettő nem ugyanaz a súly, még akkor is, hogyha felvételihez kellenek eredmények. És azt is látjuk, hogy aki meg csak eredménnyel jut be, de nincs mögötte egy érettség, az meg azért fog kiesni az egyetemről, vagy a felsőoktatásból, vagy akár a munkavilágából.
1: Igen, ez nagyon érdekes, szokták mondani, hogy a nagyon magas beosztású, vagy nagyon kreatív menedzserek például nem feltétlenül voltak kitűnő tanulók, lehet, hogy erős hármasok, négyesek voltak, viszont rendkívül kreatívak és sokoldalúak.
2: Hadd olvasok néhányat olyat, akit hát így bukott, vagy nem épp a legeredményesebb volt. Sean Covey életet hat legfontosabb döntésében különböző területekkel foglalkozik, és ezt ajánlom így a szülőknek is, de a fiatalok is olvashatják, és itt az egyik, az az iskolai körzeg, és itt azt írja az iskolával kapcsolatban, hogy dolgozz keményen, hogy minél több tudást megszerez, még akkor is, hogyha jegyeid nem a legjobbak. Tehát nagyon sokszor mi a jegyekért tanulunk, és nem pedig a megszerzett tudásért, és van, amikor már nem fogják azt megkérdezni, hogy hányos voltam ebből a tantárgyból. De azt, hogy tudom-e alkalmazni az abban tanult dolgokat, az egy nagyon fontos, és majd később majd egy adásban külön szeretnék beszélni arról, hogy hogy találom meg a saját tanulási stílusomat, mert van, aki azért nem tud tanulni, mert soha nem jött rá, hogy neki mik a tanulási erősségei, és hogy tud jól tanulni. És Albert Einsteinről úgy tartják, ő volt a legnagyobb hatással a 20. századra, de 4 éves koráig beszélni sem tudott, 9 éves koráig akadozva fejezte ki magát, szülei azt hitték róla, hogy értelmi fogyatékos, a tanárai azt javasolták, hogy hagyja abba az egyetemet, úgysem viszi soha semmire. És hát azért tudjuk,
1: ezt is, ezt is a könyvből idéztem.
2: Ezt a könyvből idéztem. Vagy Isaac Newtonról mondják azt, hogy az a tudós, aki a jelenkori fizika alapjait lefektette, nagyon rossz volt matematikából. Vagy Henry Ford, aki a T-modell fejlesztője volt, a Ford Motor Company alapítója, alig tudta befejezni a középiskolát. Pablo Picasso-t, minden idők egyik legnagyobb képzőművészét 10 éves korában kivették az iskolából, mert annyira nem ment neki. A magántanár, aki Pablo apja vett fel, az szintén feladta, tehát még a magántanárral sem tudott dőlőre jutni. Vagy a zene világában Ludwig von Beethoven, a világ legnagyobb komponistájáról mondja a zenetanára, szerzőként esélytelen. Illetve van egy kedves barátom, gospel zenész, akinek papírja van arra, hogy zenei pályára alkalmatlan, és épp most hallottam egy 30 ezeres stadionba, vagy akár a Puskásba is énekelt ez a barátom.
1: Elmondhatjuk a nevét, vagy inkább nem?
2: Hát,
1: legközelebb, megkérdezzük tőle.
2: PB volt.
1: Legközelebb. Jó, végezetül nagyon köszönöm, hogy felolvastad ezeket a példákat. Jó ez a könyv. Még egyszer a címét, hogyha mondanád.
2: Sean Covey, harmad kiadó adta ki, életed hat legfontosabb döntése, tiéd a választás.
1: Ezt fiataloknak ajánlod azt a könyvet, vagy szülőknek is?
2: Ezt fiataloknak ajánlom, de szülőknek is ajánlom elolvasásra, hogy egy kicsit megérthessük jobban a fiataljainkat. Illetve állandóan azt mondjuk neki, hogy fiam, tanulj már, az életnek tanulsz, nem nekem, de mégis én nyújts tőlem állandóan.
1: Végezetül egy utolsó gondolat, akkor mit javasolsz a szülőknek? A bizonyítványosztás után vagyunk, nem úgy sikerült, valószínűleg egyik bizonyítvány sem olyan, amilyet a szülő elképzelt. Mit javasolsz nekik, mit mondjanak a fiataloknak, a gyerekeiknek?
2: Az erőfeszítést értékeljék, nem csupán a jegyeket, és azt mondja az Isten igéje, hogy aki műveli az ő földjét, az megelégedik eledellel. És a Biblia rengetegszer felhív bennünket, hogy a tanulás az az életünkben való befektetés, élethosszig tanulunk, ezért van a papnak a sírjára írva, tanulmányait befejezte.
1: Nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szívesen.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Megjelent László Evelyn Májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

XFM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

FM, ami összeköt minket, az Antalok és az Anettek a névnaposaink. Ezen a szombaton sok boldogságot kívánunk nekik. Szent Antal a gyermekek védőszentjének, a háziállatok patronusának a napja mai. Férjósló, szerelemvarázsló nap is június 13-a. A lányok éjszaka a tükörben megláthatják a jövendőbeliüket. Ez az egyik hiedelem. 87 éve született Szent Mihályi Antal, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó, kapus, edző. 40 éve születtek meg az Olsenikrek, Mary-Kate Olsen és Ashley Olsen, akik gyerek színészként váltak ismerté, egy ikerpárról van szó, ugye. 40 éve hunyt el Benny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekarvezető, a swing király, aki Bartóktól is rendelt zenét. 12 éve távozott az élők sorából Grosics Gyula, a labdarúgó, edző, a Fekete Párduc, a legendás aranycsapat tagja, a nemzet sportolója.

0: Paks FM, ami összeköt minket, mindjárt hírek, aztán folytatódik az Életmód magazinunk. Hogyan mondjunk nemet, erre keressük a választ a következő órában egy életmód tanácsadó, Life és Business Coach segítségével.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, írja az MTI a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése alapján. Azt írták, hogy az első baleset pénteken hajnalban 4:30 körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt, a sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 4:45 körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kis busz feltehetően szintén elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte,

0: A tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes Via Futura Kft. Képviselője, Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszár déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyüsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a Pécsi és a Kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddombariban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a Sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: napsigápolás, tippek, tanácsok.
1: Továbbra is a Paks FM műsorát hallgatjátok, a mikrofonnál Pusztai Krisztina. Általános tévedés, hogy a sikeres, kedves és jófej emberek mindenre igent mondanak. Ha mindig így tennénk, lehetetlen lenne, hogy a legjobb formánkat hozzuk és megfelelően teljesítsünk minden területen, végül pedig szépen lassan tönkre mennénk. De sokaknak nagyon nehezen megy a nemet mondás. Hogyan mondjunk nemet? Erre keressük a választ ebben az órában. Check.

0: Paks FM életmód magazinja.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nemet mondani a világ egyik legegyszerűbb dolga. Ennek ellenére rengeteg embernek hatalmas kihívást jelent kimondani ezt a három betűs szót, mégpedig azért, mert félnek, hogy csalódást okoznak másoknak, esetleg megharagszanak rájuk, ha nemet mondanak egy szívességre, vagy éppen munkára. És bár ez a félelem érthető, érdemes vigyázni arra, hogy a túlzott stressz és a fáradtság miatt nagy eséllyel amúgy sem jelentünk túl nagy segítséget a többiek számára, ha olyan dolgot vállalunk el, amit egyébként nem is szeretnénk. Hogyan mondjunk nemet? Erre keressük a választ Tóth Rita Life és Business Coach-sal, életmódtanácsadóval.
2: Tulajdonképpen az élet összes területén és szinte a nap bármely percében alakulhat ki olyan helyzet, akár a munkahelyünkön, akár barátainkkal, családunkkal, párunkkal, gyerekeinkkel kapcsolatban, de igen, még egy ilyen hétköznapi bolti helyzetben is kialakulhat, hogy nemet kell mondanom, vagy merek, vagy nem merek. Elméletileg nemet kimondani pontosan ugyanannyi időbe telik, csak aztán utána nekiállunk gondolkodni, tépelődni, hogy jaj, most jól tettem? Most megbántottam? Ha megharagszik rám, majd akkor legközelebb a ronda részét adja a karajnak, ha én most szólok neki, és akkor mi egyéb ilyen dolgokat kigondolunk, és nem merünk mondani.
3: És az az ember, aki mondjuk egy ilyen kis helyzetben, egy ilyen viszonylag jelentéktelen helyzetben nem mer nemet mondani, az valószínű, hogy az élet nagy döntéseinél is belekeveredik egy olyan szituációba, amit ő valójában nem szeretne, és aztán majd lehet, hogy évek múlva tud csak kikeveredni belőle?
2: Igen, tehát ne általánosítsunk, igen, igazad van, lehet olyan ember, aki szinte semmilyen körülmények között nem tud nemet mondani, de egy olyat is el tudok képzelni, hogy valaki az élete nagy döntéseibe karakánul kiáll, de ez mondjuk annyira nem érdekli, azt mondja, hogy most én ezen itt nem foglalkozom ezzel, hazaviszem, legfeljebb lefagyasztom a felét. Tehát sokféle helyzet van, és mindegyik, sokféle ember van, és mindegyiket úgymond külön-külön kell nézni, de mivel mi most nem szociológusok vagyunk, hanem abba szeretnénk ugye segíteni, hogy én, mint ember, én, mint egyéniség, hogy tudjak nemet mondani, ezt meg személyre kell szabni.
3: Ezt is, erre is rátérünk mindjárt, hogy hogyan mondjunk nemet, de mikor mondjunk nemet? Egészen pontosan. Milyen érzéseknek kell bennünk keletkezni, amire azt mondjuk, hogy most nemet kell mondani.
2: Például, amit én javasolnék, ha nemet mondásra, hogyha az én céljaimmal nem áll összhangban. Tehát én szeretnék valamit, akkor ha én most igent mondok, az közelebb visz a célomhoz, vagy konkrétan távolabb. Most egy helyzetet, ha nézzünk, hogyha mondjuk a munkahelyen szeretnék egy előreléptetést, és én ezért igent mondok mindenféle feladatra, és én azt csinálom, előbb-utóbb mondjuk összeütközésbe fogok kerülni a kollégáimmal, akik esetleg törtetőnek éreznek engem. Most nekem mi a fontosabb? A kollégákkal a jó kapcsolat, vagy a kinevezés? Mert ha kinevezés, akkor időlegesen mondjak igent, vállaljam el a több feladatot is. Erről eszembe jut az a reklám, amikor nem tudom ismered, egy sörreklám, amikor behozza a nagy paksamétát a hölgynek, nem tudom, Klárika, vagy hogy hívják, hogy ez belefér még a mai napba, és akkor ott a ló prüszkol a nyakam, és nem megyek a csajokkal sörözni. Tehát mi a fontos, miket tartok én érdeknek? Nekem most mi érték az, hogy a haverokkal legyek, vagy az, hogy előléptessenek. Ha nem akarok előlépést, akkor egy ilyen utolsó pillanatban oda tett nagy paksamétára igenis tudok, vagy mondjak nemet. Mi a fontos nekem? Mi az érték? Az anyagi jólét, a barátok, a családom, akkor azt képviseljem a döntéseimben.
3: Ha tudjuk azt, hogy nemet kellene mondanunk, akkor hogyan kell nemet mondani?
2: Mindenképpen maradjunk nyugodtak, ne stresszeljük magunkat, pláne ne előre ne stresszeljük magunkat, illetve ne kezdjünk el magyarázkodni és bocsánatot kérni. Mindegyikünknek joga van nemet mondani, sőt, még egy döntést megváltoztatni is van jogunk. Tehát valamire azt mondtuk, hogy igen, de aztán meggondoltuk magunkat, vagy egyéb olyan dolgok jöttek be, ami miatt ezt az ígéretünket nem tudjuk tartani. Akkor vállaljuk be, hogy nemet mondunk. Aztán gondoljuk végig, hogy mi lehet a legsúlyosabb következménye, mondjuk, hogy ha nemet mondok, vagy ha igent mondok, tegyük ezt mérlegre. És még egy nagyon fontos dolog, hajlamosak vagyunk elkapkodni. Azonnal rá akarjuk vágni. Ebben felgyorsult világban mondanak, amit igen, nem. gondolkodjunk. Az asszertív kommunikációban nyugodtan kérhetünk időt. Engedd meg, hogy átgondoljam. Bele kell nézni a naptáramba. Meg kell beszélni a párommal. Ez teljesen belefér, és akkor tudunk megfontoltan ténylegesen igent mondani valamire.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita Life és Business Coach-sal, életmód tanácsadóval arról, hogy hogyan mondjunk nemet, ha valamit nem szeretnénk elvállalni, túl sok nekünk. Rita nagyon jó tanácsot mondott, a nem előtt is kérjünk időt, gondoljunk át mind.

a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Hogyan mondjunk nemet, továbbra is erre keressük a választ Tóth Rita Life és Business Coach-sal, életmód tanácsadóval. Rita már nagyon sok érdekességet mondott ezzel kapcsolatban, és az is nagyon fontos, hogyha eddig mindenre igent mondtunk, és úgy éreztük, hogy muszáj elvállalnunk bizonyos feladatokat, mert azzal mondjuk megbántjuk a másikat, vagy esetleg hátrányos helyzetbe kerülünk majd a munkahelyünkön. Figyeljünk arra, hogyha elhatározzuk, hogy elkezdünk majd nemet mondani, akkor azt fokozatosan tegyük, ne az legyen, hogy mindenre rögtön nemet mondunk, hogy miért ezt is kifejti Rita.
2: A nemetmondás az végül is egyáltalán nem önzőség. Tehát mindenkinek jogába áll, de mivel a különféle társadalmi, szociális elvárások, illetve a megfelelési kényszer miatt, de lehet, hogy csak udvariasságból, vagy mert segíteni akarok, ezért elvállalok valamit, amit pluszba. Hogyan tudom ezt berögzíteni, hogy lépésről lépésre, csak kicsi lépésekbe? Tehát most nem innentől aztán mindenkinek nemet mondunk, mindig egy konkrét helyzetet nézünk meg. Itt is ugyanúgy visszajelzést kérünk, hogy hogyan esett ez a másiknak. Végignézzünk egy napunkat, mondjuk elalvás előtt, próbáljuk megtalálni, hogy hány olyan esetben mondtunk igent, amikor utána rögtön tudtuk, hogy hú, akkor erre nem lesz időm, arra nem lesz időm, hogy fogom ezt meg azt megoldani. Próbáljuk utána ezeket a helyzeteket már előre kezelni, már előre odafigyelni rá.
3: Egyébként mi lehet az oka annak, hogy nem merünk nemet mondani? Vagy hogy nem mondunk nemet?
2: Konfliktusoktól félünk. Azt ugye nem szeretjük, szeretnénk eliminálni az ilyeneket. Aztán ugye megfelelési kényszerből. Tulajdonképpen azt szeretném, hogy szeressenek. Ez egy nagyon régi evolúciós oka egyébként. Ugye társas közegben élünk. A mamutot is csak együtt tudtuk legyőzni. Tehát ahhoz össze kellett dolgoznunk, igent kellett mondanunk a többiekre. Illetve hát így kaptam a visszajelzést, tehát magamat a társaságon belül így tudom meghatározni, és éppen ezért nem merünk nemet mondani, mert azt hiszük, hogy akkor kiközösítenek, akkor udvariatlanok vagyunk, akkor rossz benyomást keltünk, a szakítás lesz belőle, vagy kritika lesz belőle. Illetve még olyan is lehet, hogy azt gondolom, hogy elszalasztok egy lehetőséget. Ha most nemet mondok, akkor legközelebb nem fognak megkérni, és akkor mondjuk Több ilyen lehetőségem nem lesz az életben. Illetve ez lehet ugye saját belső elvárás is. Ugye már beszélgettünk régebben olyan emberekről, akik önmaguknak elé olyan nagy magas elvárásokat állítanak, hogy szinte beleszakadnak, mert mindegyikünknek ugye nagyon sokféle színhelyen, nagyon sokféle szerepbe kell teljesíteni.
3: És maximalisták,
2: és mindent bevállalnak, és ennek előbb-utóbb az lesz a vége, hogy azt se tudják jól elvégezni, amit egyébként remekül meg tudnának csinálni, illetve ez a szülői minta, vagy a tekintély személyektől, ugye így tartunk. Ez a tekintély személy lehet egy apa, lehet egy főnök, hivatalban, ha valamit szeretnénk elintézni, de tulajdonképpen, vagy visszatérjünk, a boltba hentes is, ha picit is, de tekintély személy, és már rögtön nem mertem neki nemet mondani. Társadalmi elvárások miatt a nőknek talán még egy kicsit nehezebb nemet mondani, mert évszázadok alatt azért ez berögzült, hogy a nőre mindig rá lehet tenni a terhet, ő meg fogja oldani. Na ez neki csak egy pár perces feladat, csak a sok pár perces feladatból a 24 óra így lesz 48, hogyha mindent szeretnénk megcsinálni. És tulajdonképpen azért kell nemet mondanunk. Egyrészt, hogy a nagy feszültségbe, a túlterheltségben ne betegedjünk bele, ne legyen rossz közérzetünk, ne legyünk frusztráltak, aztán utána ne állandóan panaszkodjunk majd, hanem hogy az a kérdés, hogy van-e elég erőm és hitem ahhoz, hogy kiálljak önmagamért. Hiszek-e a saját céljaimba és értékeimbe, és ezt merem-e, tudom vállalni? Vagy mindig a másoknak akarok megfelelni? Kinek az elvárás az enyém, vagy a másiké? Tudok-e önmagam lenni? Ismerem-e magam annyira egyáltalán, hogy tudom, hogy mi az, amit én szeretnék? És egyébként pedig, ha az ember elkezd így lépésenként nemet mondani, akkor nagyon hamar ki fog derülni a környezetében, hogy kik azok az emberek, akiknek ő valóban fontos, akik ezt tudják tolerálni, hogy igen, lehet nemet mondani, és ilyenkor nem megsértődnek, meg hisztiznek, meg agresszíven lépnek föl, hanem igen, megértik, hogy most ezt nem, vagy nem annyit. Mert ugye van ez a feles megoldás, hogy igen, segítek, de nem 8-tól délig, hanem csak 10-től 2-ig fogok ráérni. Tehát tulajdonképpen a nemet mondással egy kicsit meg tudjuk nézni, hogy melyikek azok az értékes emberi kapcsolataink, amiket érdemes fenntartani, mert ne legyünk áldozatok, tehát ne essünk abba a hibába, hogy áldozatok leszünk, mert az áldozattá válással az a baj, hogy egy darabig bírjuk, csináljuk, én mindent igent mondok, én mindig igent mondok, a másik mindig csak teszi rám a terheket, de valahol belül érezzük, hogy az egyensúly felborult, és akkor van az, hogy egyszer csak elszakad a cérna, és mi támadjuk le a másikat, hogy te mindig ilyen vagy, te mindig ezt csinálod, holott tulajdonképpen mi szoktattuk rá, hogy elvállalunk mindent, és saját magunkkal tolunk ki, ezt az egyensúlyra erre figyeljünk, hogy adjunk is és kapjunk is. Rendben, igen, adok neked szívességet, adok neked figyelmet, időt, munkát, de ezt kapjam vissza valahol a másik oldalról is.
1: Hogyan mondjunk nemet, ez volt a témánk az előzőekben, itt a Paks FM-en Tóth Rita Life és Business Coach-sal beszélgettünk. Remélem, hogy tudtunk nektek segíteni, ha ezzel a dologgal hadilábon álltok egy kicsit.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
4: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
5: Nyilván azért
6: ha tudod.
4: Ha tudod.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

Paks FM, ami összeköt minket, az Életmód magazinunk második órájában egy zenei érdekességre, évfordulóra is jut időnk. Képzeljétek csak el, hogy 1987. június 13-án az amerikai lemezlista élén egy olyan album állt, amely nem csak Whitney Houston pályafutásának, hanem a popzene történetének is egyik mérföldköve lett. Ez volt a Whitney című album, az énekesnő második stúdió lemeze, ami alig néhány nappal korábban június elején jelent meg. A lemez rögtön történelmet írt, hiszen Whitney Houston lett az első női előadó, akinek albuma egyenesen az első helyen debütált a Billboard 200-as listán. Ez akkoriban példátlan teljesítmény volt. Az album végül 11 egymást követő héten át vezette az amerikai listát, és világszerte több mint 20 millió példányban kelt el. A Whitney igazi slágergyárnak bizonyult, innen származik az örökzöld I Wanna Dance With Somebody című dal is, erről a korongról, illetve még három másik dal is tudta vezetni az amerikai kislemez listát. A korong sikere hozzájárult ahhoz is, hogy Whitney Houston minden idők egyik legkülönlegesebb Billboard rekordját állítsa fel. Összesen 7 egymást követő kislemeze jutott az első helyre az Egyesült Államokban. Ezt a rekordot egyébként máig senki sem tudta megdönteni. A következő dal tehát egy olyan albumról érkezik, amely 1987 nyarán meghódította Amerikát, és végleg bebiztosította Whitney Houston helyét a popzene legnagyobbjai között.

0: ápolás lesz a témánk. Egy kicsit a múlt héten ezzel már foglalkoztunk, a fényvédelemmel röviden, de most jobban elmélyülünk ebben a bizonyos témában. Tartsatok velem Pusztai Krisztinával és szakértőnkkel, Gáspár Eszter kozmetikussal.
1: Életmód magazin.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csíntevés kapcsán egy 1800 éves luxus villát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
7: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
1: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15 és 21 között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, írja az MTI az Országos Rendőrfőkapitányság pénteki közlése alapján. A közlemény szerint a Road Poll

0: National Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plus program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kisszékei portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisztövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Folytatódik a műsorunk, én Pusztai Krisztina vagyok, és köszöntöm a stúdióban Gáspár Eszter kozmetikust, akivel néhány hónapja a tavaszi bőrápolásról beszélgettünk, és hát nagyon elrohant az idő, hiszen már nyár van, úgyhogy a nyári bőrápolás lesz természetesen a témánk. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nekem megütötte a fülemet a legutóbbi beszélgetésünknél, amikor azt mondtad, ugye, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy télen kell borzasztóan odafigyelni a bőrünkre, persze télen is, de hogy tavasszal még inkább megviseli az időjárás a bőrünket, illetve az évszakváltás. Mi a helyzet a nyárral?
1: Hát én úgy gondolom, hogy tavasszal már fel kellene elméletileg készíteni a bőrünket a nyári bőrápolásra. Annyiban különbözik talán a tavaszi a nyáritól, hogy nyáron még jobban oda kell figyelnünk a bőrünkre, hiszen azért mondhatom, idén nyáron is úgy néz ki, hogy nagyon magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy tényleg nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne tegyük teljesen tönkre a bőrünket.
0: Igen, ugye nyáron is küzdünk az időjárás viszontagságaival. Ilyenkor mi jellemző a bőrünkre, hogyan viselkedik? Esetleg ugye télen szárazabb, nyáron zsírosabb?
1: Hát ez teljesen típustól függ, mondjuk ha az én arcomat nézzük, akkor rám ez abszolút igaz, és ha alapozókról beszélgetünk, hiszen nyáron is úgy gondolom minden nő próbál, vagy legalábbis szeretne használni alapozót, amit nem feltétlenül javaslok, lehet használni BB krémeket, amik színezett nappali arckrémnek nevezzük igazából őket, és ezek már UV védelemmel el vannak látva. Egyébként az alapozók is most már a jófajták el vannak látva ilyennel, de kicsit az azt annyira mégse javaslom, mert azért mégis sokkal sűrűbb. A BB krémen keresztül tudunk izzadni, és mégse fog azért lejönni az arcunkról az alapozó, úgyhogy én abszolút ennek a híve vagyok.
0: Nem tömődnek el, gondolom, a pórusok, de ugye ki kell emelnünk a BB krémnél, hogy az nem fed, tehát senki ne várja azt, hogy majd a bőrhibákat eltünteti.
1: Bizony, de nem is gondolom, hogy akkor a bőrhibája lenne bárkinek, hogyha egy-egy pattanás mondjuk kijön, akkor egy pici korrektort lehet oda tenni, de ne az egész bőrünkkel csináljuk ezt.
0: Nagyon fontos az is ugye, hogy milyen krémeket használjunk, úgy sokan mennek nyaralni akár tengerhez, akár pedig mondjuk fürdőzni, mondjuk a tófürdőre, ugye a klóros víz sem tesz jót a bőrnek, és a sós víz igaz, hogy azért az talán jót is tesz valamennyire a bőrnek, de vigyázni kell a hidratálásra.
1: Nagyon fontos a hidratálás, én azt javaslom, hogy mielőtt kimegyünk strandolni, mindenki kenje be az arcát és az egész testét hidratáló krémmel, tehát a napozást is ne úgy kezdjük el, hogy kimegyünk a napra, és akkor gyorsan bekenjük magunkat UV-védő naptejjel, hanem előtte hidratáljunk. Ez tényleg nagyon fontos, így annyira nem fog leégni a bőrünk. És én egyébként azt javaslom mindenkinek, aki éppen nyaralni indul, vagy tervez, hogy nem vagyok a szolárium híve, de abban az esetben, hogyha nagyon fehérek vagyunk, és hirtelen kimegyünk mondjuk renapozni, akkor nagyon le tudunk égni, tehát szerintem készítsük fel mindenképpen a bőrünket a napra, tehát menjünk el szoláriumba legalább előtte kétszer-háromszor, ne sok időre, csak hogy mégse égjünk le annyira, mert azért sokkal erősebbek most a sugarak.
0: Ugye a fokozatosságra utalsz, gondolom, igen, ezzel igen, mindenképpen. A szoláriumnál mit ajánlasz? Mi az, hogy ne túl sok időre?
1: Hát én azt javaslom, aki teljesen fehér, ha bemegy egy 5 percre, ugye szoláriumtól függő, most már vannak bioszoláriumok is, tehát hogy teljesen mindegy, hogy hova, azért azt nézzük meg, hogy egy jófajta szoláriumba menjünk, ami EU-s söveket tartalmaz.
0: De talán most már...
1: Elméletileg igen, de azért azt gondolom jobb odafigyelni, tehát a népszerűbb szoláriumokba menjünk, ne mindenféle ilyen régibe, mert azok azért nem biztosan olyan csövekkel vannak ellátva. Tehát erre nagyon figyeljünk oda. Én azt javaslom, hogy szoláriumozás közben valaki nagyon le akar barnulni, vannak ahhoz is kifejezett krémek. Azt érdemes kipróbálni, én egyébként most próbáltam ki őket, és abszolút hatásosak, gyorsabban bebarnultam tőle, és utána már indulhattam is a strandra, és nem égtem szét.
0: És nagyon finom az illatuk, ezt is ki kell emelni, hogy nagyon kellemes az illatuk. Egyébként mennyire divatos mostanság a barna bőr, mintha annyira ez a nagyon erősen lebarnult bőr most már nem lenne divat.
1: Hát én is azt tapasztalom, főleg, hogyha megnézzük most a kifutóna modelleket. Ez a nagyon két véglet van, vagy hófehér, és tényleg semmi nap nem érte őket, vagy ez a normális barna szín, ez a fekete szín, ez a túl szoláriumozott, túlnapozott. Ez, én azt mondom, szerintem sose volt olyan igazi divat, de most aztán végképp nem. Tehát, hogy nem kell csoki barnának lennünk ahhoz, hogy divatosak legyünk.
0: És ráadásul ez ugye az egészségünk szempontjából sem mindegy.
1: Erre nem is gondolnak sokan, hogy a szolárium és a napozás később milyen kockázatokat rejt, és mennyivel ráncosabb lesz a bőrünk. Tehát most fiatalon eljár mindenki szoláriumba, és napozik folyamatosan, és arra nem gondolnak, hogy később hogy fognak kinézni, tehát érdemes erre is odafigyelni, és egyébként már 20 év elején el kéne kezdeni ránctalanító krémeket használni, hiszen a megelőzés sokkal fontosabb, miután már kialakultak a ráncok, sokkal nehezebb kezdeni vele bármit is.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Gáspár Eszter kozmetikussal, témánk a nyári bőrápolás. Egy kis zene után jövünk vissza.

0: vendége a Paks FM stúdiójának, Eszter már felhívta a figyelmünket arra, hogy számoljunk azzal, hogyha sokat napozunk, illetve szoláriumban járunk, az később a bőrünkön bizony meg fog látszani, főleg, hogyha túlzásba visszük, úgyhogy nagyon óvatosak legyünk. De Eszter még számos másik jó tanácsot is hozott.
1: A napi rutinunk az arcápolás tekintetében, a bőrápolás tekintetében lényegében, tehát akkor ugyanaz, mint mondjuk télen vagy tavasszal, csak esetleg a termékek mások?
2: Igen, egyébként jól látod ezt a dolgot. A termékek egy kicsit mások, ilyenkor le lehet cserélni. Én azt mondom, hogy éjszakai krémet nem is feltétlenül kell használni, hiszen ilyenkor annyira nem szárad a bőrünk. Abban az esetben, ha megégtünk, akkor természetesen használjunk. De nappali hidratálót mindenképpen használjunk, illetve miután megvolt a nappali hidratálás, utána a BB krémet javaslom, ami szintén ugye hidratál, és vannak ezek a BB CC krémek. A CC krémek annyiban különböznek, hogy azok ránctalanítót is tartalmaznak, tehát most már tényleg mindenféle bőrtípusra ez ki van fejlesztve, és este fürdés után azt mondom, hogy utána is egy inkább a nappali hidratálót tegyük az arcunkra, mint az éjszakai, hiszen az éjszakai az sokkal nehezebb és sokkal zsírosabb.
1: A faktorszámnál mi az, amit javasolsz? 30-as, 15-ös, nem tudom, egyáltalán az arckrémeknél mi a maximum?
2: Az arckrémeknél elég magas a faktorszám, így most maximumot nem is tudnék neked hirtelen mondani, mert nem szeretnék butaságot mondani, de az arcnál sokkal magasabb faktort érdemes használni, mint a testünkön. 15 faktorral nem érünk semmit, sem arcon, sem testen, tehát hogy erre figyeljünk oda. Azért 35 faktort azt javaslok mindenkinek, ugyanúgy le tudunk tőle barnulni, de azért megvédjük a bőrünket, és ha már az arcunknál tartunk, akkor nagyon fontos a szánkat is bekenni, hiszen erre sokan nem gondolnak. A mostani ilyen ajakápolók azért tartalmaznak már UV-védelmet, de lehet kifejezetten nyárra is kapni ilyeneket, amik minimum 35-45, akár több faktorral is el vannak látva, hiszen nagyon fontos a szánk is.
1: A belső hidratálás is hihetetlenül fontos.
2: Tehát hát az hogy, mindig.
1: Hogy napi 2-3 liter vizet, sőt, akár többet is ugye a nagy nyári melegben érdemes meginni mindenképpen.
2: Nyáron mindenképpen érdemes. Úgy gondolom, hogy nyáron egyszerűbb is kivitelezni, mint télen, hiszen azért kívánjuk a folyadékot, illetve gondolom sokan esznek ilyenkor gyümölcsöt, mert azért a választék, tehát hogyha mondjuk megesz valaki egy negyed dinnyét, akkor azért már 1 liter folyadékot bevitt a szervezetébe. Nyáron azt gondolom nem 2-3 liter, hanem minimum 3-4-5 liter, amit el kell, hogy fogyasszon az ember, és ezt nem úgy kell érteni, hogy annyit meg kell inni, hanem táplálék során annyinak be kell jutnia, illetve annyit kell elfogyasztania.
1: És ugye említetted te is a dinnyét, és rengeteg más gyümölcs is van, ami hidratáló lehet, akár belsőleg, akár külsőleg is. Biztos, hogy van valami jó kis recepted így a szezonális gyümölcsök tekintetében, hiszen múltkor is nagyon sok hasznos infót mondtál nekünk. Esetleg valami pakolás?
2: Hát pakolásból rengetegféle van. Nekem még ezelőtt is ugyan ezt mondtam el, de nekem még mindig a banános pakolás a kedvencem, ami banánt össze kell préselni, abba tenni kell, kicsit felmelegítem a vizet, teszek bele egy kicsi zselatint, és azt tesszük rá az arcunkra, és utána le tudjuk húzni. Nekem még mindig ez a favorit, de most, hogy már nyár jöhetnek a joghurtos pakolások, joghurt, méz, és ezt fel kell vinni az arcra, 20 percig hatnia kell. Ilyenkor nagyon jó, főleg, hogy ugye a napsugárzás ellen is utána azért jól megnyugtatja a bőrünket, de egyébként ezt egész testen is lehet használni, hogyha valaki megég, és én a tejföl híve is vagyok, tehát amit öreg anyáink mondtak még anno, hogy égésre jó, nem csak égésre jó, hanem hidratál az is ugyanúgy, tehát azért elég magas a zsírtartalma, úgyhogy akinek száraz a bőre, vagy egy kicsit megégett, akkor mindenkinek tudom javasolni a tejfölt.
1: Kozmetikusként jöttél hozzánk, de szerintem akár még hajpakolásról is kérdezhetlek, hiszen a hajunkat is azért megviseli az UVB sugárzás, az erős napfény, kifakulhat, ugye a festett hajúaknál ez különösen sarkallatos pont, esetleg ezzel kapcsolatban is tudsz mondani?
2: Teljesen véletlenül pont tegnap ültem le az internet elé, és nézegettem hajpakolásokat, mert gondoltam, most már rám is rám fér, egyébként szoktam én is ilyen havonta egyszer rakni, csak mindig variálom a pakolásokat. Arra azért, hölgyeim, figyeljetek oda, hogy ennek nem fél órát kell állni a hajón, hanem minimum egy órát, vagy egy éjszakát, mondjuk egy csajos filmet pont meg lehet nézni közben. Nekem a kedvenc pakolásom, ami tojás sárgája, hát mivel nekem hosszabb a hajam, azért ebből kell kettő, de a rövidebb hajúaknak elég egy is. Tojás sárgája 3-4 evőkanál olívaolaj, illetve egy evőkanál méz. Ezt fel kell vinni hajmosás után a hajra, a nedves hajra, és akkor egy órát minimum abban kéne állnia. Az a legjobb egyébként, hogyha éjszakára rajt hagyjuk, tehát felhúzunk valami kis sapkát a fejünkre, és akkor reggel öblítjük ki. Ez nagyon jó hidratálja a hajat, főleg ugye így nyáron azért a sós víz a nap nagyon kiszívja, és ettől szép csillogó lesz újra a hajunk. Illetve még ha valaki szőkehajú, vagy egy kicsit világosítani szeretné a haját így nyáron, mert azért kiszívja a nap, de még világosabbat szeretne, akkor hogyha rendszeresen kamillával öblíti ki a haját, az szőkíteni fogja, illetve ha citromos vízzel. Egyébként hatásos, én is szoktam használni.
1: Hamarosan pedig még arra is rátérünk Gáspár Eszter kozmetikussal, hogy mit tehetünk, tehetünk-e ilyenkor még valamit a narancsbőr ellen, és annak érdekében, hogy szép legyen a bőrünk, hiszen a hölgyek ilyenkor leginkább attól tartanak, hogy amikor kimennek a strandra, akkor bizony mások is meglátják a narancsbőrt, bár szerintem ettől nem kell tartani, hiszen az emberek többsége bizony rendelkezik bőrhibákkal. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
3: Ez a Paks FM életmód magazinja.

0: tápolás, tippek, tanácsok.
1: Javában tart a nyár, nyáron pedig különösen fontos odafigyelnünk a bőrünk védelmére, már ami az UVB sugárzást illeti, extrém erős is lehet. Az UV sugárzás, ami nagyon megterhelheti a bőrünket, nagyon kell vigyáznunk, ezt is kiemelte az előzőekben Gáspár Eszter kozmetikus, aki egyébként nagyon sok hasznos tanácsot adott nekünk, például ajánlott jó néhány pakolást az arcunkra, egyszerű házi praktikákat, és még a hajunkkal is foglalkoztunk, no meg persze a hidratálás is nagyon fontos, ezt is kiemelte nekünk Eszti, és érdemes arról is beszélnünk, hogy ilyenkor a hölgyek, a legtöbb hölgy nagyon fél kimenni a strandra a narancsbőrök miatt. Ajánlottál még egy előző beszélgetésünkben, amikor a tavaszi bőrápolásról volt szó, egy kávézaccos praktikát, amikor is a kávézaccal kell bedörzsölnünk magunkat zuhanyzáskor, utána pedig szépen lemosni, persze utána a zuhanyzó tálcát is jól ki kell takarítani, illetve a fürdőkádat, de ez serkenti a vérkeringést, és segít elmulasztani a narancs bőrt, tehát ezt most is, és az év bármely szakában érdemes alkalmazni. És ami még szintén fontos, hogy amit megesszünk, az ugye meglátszik rajtunk. Milyen hamar látszik meg? Ugye nyáron amúgy is a könnyebb ételeket ajánlják, de ha nehezebb, zsírosabb ételeket eszünk, hamar megjelenhetnek a pattanások is.
2: Igen, meg úgy gondolom, hogy ezért azt is kívánja a szervezet. Tehát most nem hiszem, hogy a hőségben mindenki pacalpörköltet szeretne. Inkább, és én ennek örülök is, inkább a gyümölcsöket kívánja ilyenkor a szervezet, és én azt is javaslom, még ha nem is azt kívánja, de azt kéne fogyasztani minél többet, hiszen vége lesz a szezonnak, és utána már nem tudjuk ezeket a gyümölcsöket fogyasztani, illetve a szárnyas húsokat kéne ilyenkor, és salátákat, zöldségből is rengeteg van. Most lesz lassan lecsó szezon, az is egyébként egészséges, tehát, hogy inkább fogyasszunk idén zöldségeket, illetve gyümölcsöket.
1: Igen, ezt nagyon sokan ajánlják, hogy ami éppen megterem, abból kell.
2: Igen, az a legegészségesebb, nem véletlen.
1: És ugye, ami még hihetetlenül fontos, én azt gondolom, az, hogy a szőrtelenítés. Ugye a hölgyek természetesen nem úgy mennek a strandra, nem medvebőrben mennek a strandra, hanem szeretnének elvégezni a szőrtelenítést, és ugye, hogy minél kevesebb gondjuk legyen ezzel, minél tovább tartson a szőrmentesség. Mit javasolsz, mely módok a legjobbak, és mire ügyeljünk?
2: Hát én a gyanta híve vagyok, abban az az egy rossz, és ezt alá is írom, hogy meg kell várni, még egy kicsit visszanő, de hogyha rendszeresen gyantázzuk, akkor utána már visszanőtt szőrszálak is sokkal jobban elgyengülnek, tehát hogyha mondjuk valaki tényleg ráveszi magát, és azt mondja, hogy innentől kezdve mondjuk a combomat csak gyantázni fogom, akkor azért ki fog ritkulni a szőr, tehát hogy érdemes ezt kivárni, és én azt is mondom, hogy inkább gyanta, főleg, hogyha, jó, azt mondom, a lába alsó része, amit azt lehet borotválni, mert tényleg azt nem, sokan nem bírják kivárni, hogy ott látszik a szőr, de azért a comb, az nem hiszem, hogy annyira erős. Ezért azt érdemes inkább gyantával, illetve a bikini fazont is gyantával mindenképpen. A borotva az még jobban meg fogja erősíteni a szőrszálakat, és sokkal csúnyább lesz.
1: És ugye ki is pattog, ugye a bőr, főleg ilyenkor ugye az izzadás miatt még inkább érzékeny a bőrünk. A gyantázás esetén mi van azokkal, akiknek extra érzékeny a bőrük, és még a gyantától is kipattognak? Vagy mire ügyeljünk, akár hogyha magunk gyantázunk, vagy pedig ha kozmetikushoz megyünk, mire hívjuk fel ilyenkor a kozmetikus figyelmét? Ugye nagyon ki kell feszíteni a bőrt.
2: Igen, rengetegféle gyanta létezik. Az extrém érzékeny bőrűeknek is kitaláltak már gyantát, ez az úgynevezett cukorgyanta. Egyébként ez teljesen természetes alapanyagokból, ebben nincsen semmi tartósítószer, ez igazából tömény cukor, és azzal is ugyanúgy bánnak, mint a sima gyantával, ez is egy ilyen nyúlós dolog, és jól leszedi a szőrszálakat, tehát szólni kell a kozmetikusnak, hogy extrém érzékeny a bőrünk, előtte akár, hogyha a kozmetikus nem is akarja elhinni, akkor egy pici részen, ahol nem látszik, ott kell csinálni ugyanúgy egy próbacsíkot, akár csak a festésnél, és akkor kiderül, hogy van-e bármilyen érzékenység. És amit még el akartam így mindenképpen mondani a műsor folyamán, ami nagyon sok hölgy küzd ezzel a problémával így nyáron, hogy összeér fent a combjuk.
1: Így van.
2: És ennek azért rendesen utána jártam én is. És az a tapasztalat, hogy az a legjobb, tehát nem muszáj folyamatosan rövidgatyába járni, mert ezért ez nem, és ez nem attól függ, hogy valaki túlsúlyos-e vagy nem, mert egy nagyon vékony lánynak is összeérhet fent a combja, de hova kéne bekenni a combok közét, és akkor nem fog kipirosodni és kisebesedni. Tényleg működik.
1: És ugye a hintőport is szokták ajánlani, de annak hamar elmegy.
2: Annak hamar elmegy, de a deónak, az izzadsággátlónak az megmarad. Tehát, hogy ez tényleg működik, és akkor nem dörzsölödik úgy ki a láb.
3: Hogy mi legyen a sminktáskánkban nyáron, hogyha valamilyen fontos eseményre megyünk, ezzel kapcsolatban is ad még jó tanácsokat Gáspár Eszter kozmetikus nektek, a Paks FM hallgatóinak.

0: Folytatjuk a beszélgetést Gáspár Eszter kozmetikussal a Paks FM hullámhosszán. Eszti már nagyon sok jó tanácsot adott nekünk, például a fényvédelemmel kapcsolatban, azzal, hogy hogyan ápoljuk a bőrünket a nyári időszakban, milyen termékeket használjunk az esti, illetve a reggeli rutinunk során. Témánk volt a szőrtelenítés is, hiszen ez is egy nagyon fontos és sarkalatos pont a nyári időszakban, főleg a hölgyek körében. A folytatásban pedig arra is rátérünk, hogy nyáron mi legyen a sminktáskánkban, ha valamilyen fontos eseményre megyünk.
1: És ha visszatérünk egy kicsit így a nyári sminkelésre, mert ugye biztos, hogy azért sokan mennek buliba, ide-oda valamilyen fontos eseményre, tehát akkor biztos, hogy azért alapozót is tesznek. Mi legyen még egyébként a sminktáskában nyáron? Igyekezzünk minimálisan terhelni az arcunkat?
2: Hát én azt mondom, hogy most ha elmegyünk este bulizni, akkor nyugodtan feltehetjük az alapozót, én is felrakom, tehát hogy főleg nem olyan sűrűn megy az ember, egyszer-egyszer belefér. Én nyáron azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor a pirosítót cseréljük ki bronzosítóra, tehát, hogy nem ezt a rózsaszint, hanem egy ilyen csillogós, barnás árnyalatot. Ettől, hogyha ránk néznek majd, akkor azt látják, hogy milyen szép barnák vagyunk, ami nem feltétlenül igaz. Illetve ilyenkor én azt javaslom nyáron, hogy inkább szájhangsúlyos minket hordjunk. Télen van a szemhangsúlyos, én úgy gondolom, mert akkor azért az nem tud lefolyni. Nyáron viszont megvan annak a veszélye, hogy izzadunk, és a szemünkről lefolyik. Viszont manapság már olyan rúzsokat lehet venni, főleg ezek a mattok, amik most nagyon divatosak, amik nem jönnek le. Tehát most egész éjszaka bulizol, iszol, eszel, és az ugyanúgy fent marad, és én ezt szoktam javasolni, akinek szép a szája, tehát hogy ez is fontos, egy pici szájra nem érdemes felrakni erős piros, illetve bordó sötét rúzsokat, hanem akiknek szép alakú a szája, és ki tudja szépen rúzsozni. Ez is nagyon fontos, mert ezért sokáig kell ezekkel a színekkel bánni, és sokat kell próbálgatni, hogy szép legyen tényleg a kontúr, akkor inkább szájhangsúlyos minket használjunk.
1: És ugye az is fontos, hogy az alapozó színe is különbözik azért nyáron a télitől.
2: Természetesen ilyenkor mindig ki kell cserélni, és ami még nagyon fontos, hogy ne a kezünkön próbáljuk ki az alapozót, hanem a nyakunknál, hiszen a nyakunk és az arcunknak kell ugyanolyan színűnek lenni, mert azért elég bután tud kinézni az ember, amikor az arcunk mondjuk nagyon barna, a nyakunk meg már hófehér, tehát hogy erre nagyon figyeljünk oda, illetve hogy a dekoltást is ilyenkor kicsit bronzosítsuk be. Tehát, hogyha most nem is tökéletes, akkor lehet ezen javítani egy kis pirosítóval, és be lehet barnítani ugyanúgy a nyakunkat, csak tényleg figyeljen oda mindenki, hogy ne úgy nézzünk ki, mintha maszkba lennénk, és ha már az arcnál tartunk a szemöldököt,
1: erre akartam pont rákérdezni,
2: azt nem hagyhatom ki, és újra elmondom, amit ezelőtt is, hogy nem érdemes ilyen fekete, kontúrozott szemöldököt hordani, hiszen nem ez a divat látni a tini lányokon, de ne tegyék, mert nem veszik észre, hogy a gyönyörű arcukat úgy el tudják rontani egy ronda szemöldökkel. Tehát a szép szemöldök formázása, az eleje, az halvány, tehát hogy nincsenek ilyen nagy kontúrok. Az a lényeg, hogy ne szedjük ki vékonyra a szemöldökünket, és a hajszínünkhez megegyező színnel kontúrozzuk ki. Tehát, hogy én inkább, hogyha az ember magának csinálja, nem ceruzapárti vagyok, hanem szemhéjpor párti, mert azt szépen meg lehet csinálni, és nem lesz mű.
1: És utána a fixáló, ez elengedhetetlen?
2: Ha alapozó van az arcunkon, és még nem púdereztük le, vagy akár BB-krém, és utána csináljuk a szemöldökünket, és azután púderezzük le, akkor az már fixálja. Tehát, hogyha valakinek nagyon szétáll a szemöldöke, akkor lehet kapni ilyen olyan, mint a szempillaspirál, igen, ilyen gélt, és akkor azzal végighúzni a szemöldökünket, akkor úgy marad, de nem feltétlenül szükséges ez.
1: És tényleg az is fontos, hogy nem biztos, hogy nekünk kell otthon kísérletezni a szemöldök szedéssel, mert abból óriási balesetek következhetnek be. Ezt én is tudom, hogy az embernek nincs ideje elugrani a kozmetikushoz, és azt gondolja, hogy na majd ő utána szed, és abból az mindenképpen sikerülni fog. Hát nem, mert hatalmas szálakat lehet kiszedni, és akkor ott tátong akár egy nagyobb rés ott a szemöldöknél, és hiányzik onnan a szőrszál, úgyhogy szerintem te is azt mondod, hogy inkább aki nem annyira
2: aki nem
1: ügyes.
2: Profi, igen, vagy nem ért annyira a saját szemöldökéhez, inkább menjen el 10 perc tényleg, tehát hogy sem eddig nem tart egy szemöldökszedés, de nagyon sokat javít az arcon.
1: Nagyon sok mindent érintettünk az előző beszélgetésben, van még valami, amit mindenképpen szeretnél elmondani a hallgatóknak jó tanácsként, vagy egy kis összegzés?
2: Hát amit így nyárral kapcsolatban így összegzésbe el tudok mondani, alapozót ne nagyon használjunk, inkább BB krémeket, fontos a faktorszám, illetve ha kimegyünk napozni, előtte hidratáljunk, és ott is nagyon fontos, amit szerintem így nem mondtam el, hogy ezek vannak az ilyen napozó olajak, hogy ezek igazából semmire se jók, tehát hogy azt el ne felejtsük, hogy muszáj védekeznünk a nap ellen, hiszen a bőrünk később fogja visszaadni nekünk ezt, amit tettünk vele. Nagyon fontos a hidratálás, 4-5 liter minimum. Fogyasszunk sok gyümölcsöt és zöldséget, ami idén jellegű, és ha nyári smink, akkor azt gondolom, hogy főleg ha buliba, akkor inkább szájhangsúlyos minket használjunk, és akkor nem lehet semmi probléma.
1: És egy előző beszélgetésben kiemelted a napszemüveget is.
2: Igen, igen, az nagyon fontos. Arra sem gondol, sokan nem gondolnak arra, hogy a szemünket is védenünk kell az UV-sugárzás ellen, és nem csak divatból kell hordani a napszemüveget, hanem tényleg nagyon fontos, hiszen nagyon sokat romolhat tőle a szemünk, ha nem használjuk, és az is nagyon fontos, hogy bevizsgált szemüveg legyen, tehát nem mindenhol vásárolt ilyen 1000 forintos napszemüvegek, nem véletlenül olyan drága, sajnos, én is azt mondom, hogy sajnos olyan drága, de egyszer érdemes beruházni, hiszen normális szemüveget sem tud az ember 10 000 forintért megvenni, mert az is károsítja a szemet, és ugyanez igaz a napszemüvegekre is, úgyhogy érdemes egyet megvásárolni, és az, ha valaki vigyáz, tényleg 10 évig szemüveg lesz.
1: És ugye a kalap, az mennyire? Azért nyáron divatos.
2: Hál' Istennek most divatos, igen, és én ennek nagyon is örülök, hiszen pár éve azért nem volt még nagy divat, és olyan furcsán is néztek rám, amikor mondjuk a tengerparton kalapban ültem, de az is nagyon fontos, hiszen ilyenkor nagyon gyorsan lehet hőgutát kapni, főleg a világos hajúak, illetve a sötét hajúak is, tehát hogy nagyon oda kell figyelni, folyamatosan vizezzük magunkat, azért ebben a melegben ne üljünk több órát kint a napon, ha csak nincs kalapunk, vizezzük folyamatosan a hajunkat, vagy akár maga a kalapot is. Tehát hogy azért figyeljünk oda, és folyamatosan ígyunk, az nagyon fontos.
1: Gáspár Eszternek nagyon köszönöm a beszélgetést, és az ismét sok-sok hasznos tanácsot, amit hoztál nekünk.
2: Köszönöm szépen.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216.000 család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amik jelentős terhet jelent családok 10 és 100 ezreinek, fogalmazott Gulyás Gergely. Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
7: Jövő héten újra ki kell írjuk a közbeszerzési eljárást az egynapos sebészet átalakításával kapcsolatban.

0: hogy itt az épület munkáira írjuk be közbeszerzési eljárás, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az LKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyusi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a Kerékpáros Barát Fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik 2 regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Wham, Black Box, Shaquen Stevens, Korál, Luther Vandross, velük kezdjük a Best of óránkat. A 80-as évek legjobb zenéi forognak szűk 60 percen keresztül itt a Paks FM Best of órájában. Én Pusztai Krisztina vagyok, töltsük együtt még ezt az órát is.
2: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, ha a Cool and the Gang nevét halljuk a legtöbben rögtön a Celebration vagy a Fresh című slágerekre gondolunk, pedig a zenekar egyik legnagyobb sikere egy lírai szerelmes ballada volt, amit most meg is hallgatunk itt a Best of óránkban a 80-as évek legjobb zenéi között. Ez a dal pedig nem más, mint a Cherish, amely 1985 májusában jelent meg az Emergency album harmadik kislemezeként. A dal teljesen más oldalát mutatta meg a csapatnak, a funky és diszkós hangzás helyett egy romantikus, lassú szerzeményt kaptak a rajongók. A dal óriási siker lett világszerte, a felvételt egyébként James G.T. Taylor énekelte, aki 1979-ben csatlakozott a zenekarhoz, és nagy szerepe volt abban, hogy a Cool and the Gang a 70-es évek funk csapatából a 80-as évek egyik legsikeresebb popzenekarává vált. A banda története egyébként egészen 64-ig nyúlik vissza, amikor New Jersey-ben megalakultak, pályafutásuk során pedig olyan klasszikusokat adtak a világnak, mint a Jungle Boogie, a Ladies Night, a Get Down On It, vagy éppen a Celebration. A Cherish azóta is az egyik legnépszerűbb esküvői dalnak számít, és több mint 40 évvel a megjelenése után is rendszeresen felcsendül a rádiókban szerte a világon. Itt a Paks FM hullámhosszán is meg szoktuk hallgatni, így teszünk a következő percekben is.

Paks FM, ami összeköt minket. 1986-ot írunk a következő percekben, 86 nyarán a Genesis történelmet írt. Az Invisible Touch című dal, amit meghallgatunk a Best of órában a 80-as évek legjobb zenéi között, a zenekar első és egyetlen amerikai listavezető slágere lett, amely a Billboard Hot 100-as lista első helyéig menetelt. Érdekesség, hogy a több mint 20 éves pályafutással rendelkező brit együttes ekkor már régen maga mögött hagyta a progresszív rock gyökereit, és a 80-as évek egyik legnagyobb pop-rock sikergyárává vált. A dalt a Genesis három tagja, Phil Collins, Tony Banks és Mike Rutherford közösen írták, a szöveget pedig Phil Collins jegyezte. Collins később többször is elmondta, hogy az Invisible Touch a kedvenc Genesis szerzeménye. A dal egy olyan ellenállhatatlan női személyiségről szól, aki teljesen megbabonázza a főhőst, még akkor is, ha tudja, hogy bajba sodorhatja. Az Invisible Touch az azonos című album nyitódala és első kislemeze volt. Maga az album 1986 júniusában jelent meg, és a Genesis legnagyobb példányszámban elkelt stúdió lemeze lett. Bár sok régi rajongó vitatta a popposabb hangzást, az Invisible Touch generációk számára tette ismerté a zenekart. A dal ma is a 80-as évek egyik meghatározó pop-rock dala, mi sem hagyjuk ki a Best of órából.

0: Paks FM, ami összeköt minket, eljött a búcsú ideje, az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, az első 3 órában az Életmód magazinban igyekeztem szállítani nektek hasznos információkat, életmódunkkal, egészségünkkel kapcsolatos témákat, utolsó óránkban pedig a 80-as évek legjobb dalait forgattam nektek a Best of órában. Ne menjetek sehová, mert hogy lesz szabad péntek Best of, aztán Top 50, töltsétek a hétvégét is a Paks FM-mel.
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. 1 órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 13-a szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Újra kiírják a paksi egynapos sebészet átalakításának pályázatát, új kerékpárút épülhet Szekszárdon, ismét hajóba szálltak az ASEK kajakkenusai, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
3: Jövő héten újra ki kell írjuk a közbeszerzési eljárást az egynapos sebészet átalakításával kapcsolatban. Ugye itt az épület munkáira írjuk be a közbeszerzési eljárást, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az EKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
2: Nem épül meg a 2 csoportos bölcsőde Dunaszentgyörgyön, adta hírül a település önkormányzata. Június 9-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott az önkormányzat, melynek egyik napirendje a tervezett új 2 csoportos bölcsőde megépítése volt. A bölcsőde megépítéséhez még 2022-ben adott be pályázatot az önkormányzat, az akkor készült költségvetés alapján közel 433 millió forint összegű beruházást terveztek. Mivel a kérelem tartaléklistára került, emiatt az önkormányzat csak 2 évvel később kapott értesítést a pályázat elnyeréséről. Ennek értelmében a támogatói szerződést 2025. május 6-án kötötték meg. Mindeközben az

0: Múlt időszak számos súlyos problémát görgetett a projekt elé. Az építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az Országos Építészeti Tervtanács végül elutasította a módosított építési engedélyt. Hozzátették, olyan elvárásokat írtak elő, melyek a jövőbeli működést nem befolyásolnák, de az építési költségeket és a bekerülési költséget jelentős mértékben megemelnék. Az építési engedély, az ezt követő kiviteli tervek és a közbeszerzés lefolytatására szóló végső határidő 2026. október 31-e, a végső befejezési határidő pedig 2028. április 30-a lett volna, melyek tartására nem látott esélyt az önkormányzat. A testület tagjai így végül egyhangú döntést hoztak a projekt megvalósításától való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást.
1: Hoksefem hírek.
0: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyüsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plus program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kis székelyi portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisztövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán, mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám.
3: Fordal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük eheti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióban műsorvezető társam, Strasser Tamás.
2: Üdv mindenkinek!
1: Szia Tamás, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, és korábbi labdarúgó játékvezető, politikai elemző, szépíró. Szia!
3: Sziasztok,
1: üdvözlünk itt
3: kívánok
1: a stúdióban. No hát, ugye június 9-én Nagy Balázs könyvtári igazgatóval beszélgettél a Paksi Pákolic István városi könyvtárban, és ennek az eseménynek a plakátján az az írás volt látható, hogy az újságírás legmélyebb hite mégis az, hogy igenis van igazság, szabadság és valóság. És ugye, ha azt jól tudom, akkor az te egyik könyvedből, a Leborotvált országból származik ez az idézet, és kezdjük innen, hogy mit jelent számodra ez az idézet, mert hogy azért ez egy nagyon erős mondás, azt gondolom.
3: Azt azért elárulom, hogy nem én választottam. Már nem úgy értem, hanem, hogy a könyvnek is az egyik mottoja volt, és a kollégáim szúrták ki a kötetben. Ugye szerintem én újságíró lettem, ugye, és szerintem az egész évtizedek mentek el azzal, hogy azon vitatkoztunk, hogy mi az újságírás, meg mi nem, meg mit kell csinálni, amit nem kell csinálni. És az egésznek volt egy olyan típusú, a vitának volt, az ehhez kapcsolódó ilyen közéleti őrületnek volt egy olyan narratívája is, ami mindig azt mondta, hogy nincs is olyan, hogy valóság, nincs is olyan, hogy igazság, nincs is olyan, hogy akármi, és ez rohadtul idegesített, hogy őszinte legyek, mert nyilván nincsenek objektív igazságok sok esetben, de a legigazabb történetig el tud menni az újságírás, amennyiben ez a szándéka, és valójában ez az idézet is szerintem arról szól, hogy mi a szándéka az újságírásnak. Nem arról van szó, hogy 100%-ban ki tudja elégíteni, pláne a mostani viszonyok között ezt a hitét, hanem azt, hogyha ez a hite, akkor a lehető legtöbbet tesz azért, hogy ehhez a lehető legközelebb kerüljön, és hát reméljük, hogy azon vagyunk, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez.
2: És bocsáss meg, a múlt idő az jogos, és volt még egy szó, a narratíva, és ennek nagyon örülök, tehát egyrésztről, hogy lezárult-e ez a vita, mert mi nem nagyon érezzük, másrésztről nem is, hát hogy is mondtam, tanmegosztás, vagy beszélgetés zajlik, kommunikáció, hanem tulajdonképpen egy narratívák csatája nagyon sokszor, amiben lényegtelen, hogy milyen reflexió érkezik a másik oldalról. Tök mindegy kitől, aki talál benne egy gondolati hibát, ugye? És igazából ott sem az a lényeg, hogy győzön a narratívám, hanem hogy győzelemre vigye valaki valahogyan, és megalapozzon annak, hogy ne lehessen más narratívát előhozni se.
3: Hát ha múlt időt használtam, akkor múlt idő annak szólt, hogy ez lehet, hogy mi már a múlt idő vagyunk ezzel a hittel, mert én ugye a legpesszimistábbak egyike vagyok ebbe az országba, ha véletlenül nem, akkor igyekszem fölzárkózni, mert azt szeretnék lenni.
2: Szóval, ez boldogságnak az alapja?
3: Nálam igen, abszolút. Tehát, hogy én tökéletes tévedésnek tartom azt, hogy azt gondolják az emberek, hogy a TikTok, az Instagram, a YouTube közelebb viszi az embereket valamilyen típusú jobb világhoz, mert jobban szórakoznak, vagy jobban informálódnak. Ugye az egész algoritmus logika az extremitás díjazza. Tehát valójában minél megdöbbentőbb, minél szélsőségesebb egy, és mindig vélemény, ez fontos. Tehát
2: elrugaszkodottabb,
3: annál erősebb impulzust ad, és ugye ezek az algoritmusokat azért a világ legjobb pszichiátriai, pszichológusai, egyéb szakemberei arra alkotják, hogy manipulálja az elménket, tehát minél inkább kiszolgálja az érdeklődésünket. Ugye ha a TikTokon vagy a YouTube-on valaki a saját magára szabott ajánlatot nézi meg, jó eséllyel szinte csak olyasmivel találkozik 2 hét használat után, ami a lehető leginkább illeszkedik az ízléséhez, ami a lehető legnagyobb valószínűséggel fog tetszeni neki, és ezzel egyre-egyre kisebb buborékokba zárja. Arról nem szólva, hogy ezek a shortok diadala, ami ugye most a következő időszakban nyilván minél rövidebb idő alatt, minél többet akarunk fogyasztani, ez sajnos egyre kevésbé igaz történeteket fog hozni, mert minél rövidebb mondatot kell lenni, annál kevésbé lesz igaz bonyolult dolgokról. Tehát, hogy az orosz-ukrán háborút nyilván el lehet mondani egy szóban, csak nem biztos, hogy benne lesz a legárnyaltabb igazsága az adott konfliktusra, és nyilván most mindet felsorolhatnám. Szóval ebben az értelemben én nagyon tech-pesszimista vagyok, mert ez meg nem kérdés, hogy a felhasználók itt fogyasztják a tartalmat, oda gyülekeznek, és nem látom, hogy bárki képtelen ezekkel a globális tech cégekkel versenyezni ebben a tekintetben.
1: Na de azt hogy lehet, hogy ez ebben az információs, mondjuk úgy túlterheltség korában hogyan lehet megőrizni a valóság iránti érzékenységet, mikor a valóság sokszor sokkal összetettebb és bonyolultabb, és ezért például a kattintás szám, amire ugye rámennek a különböző hát ilyen videógyártók, meg médiumok is sok esetben, azt nem hozza a kattintást a valóság és ez a fajta igazság.
3: Tehát nézzük felhasználói oldalról, tehát hogy hogyan lehet, az volt a kérdés eleje, úgyis hogyan lehet, ha felhasználó vagyok, tehát néző, olvasó, hallgató, szerintem a lehető legtöbbször kell a szabadságunkat megőrizve nekünk választani. Tehát az nagyon fontos, hogy szerintem minél kevésbé bízza az ember magát algoritmusokra. Tehát ha amikor azt mondja valaki, hogy a Facebookon olvasta, akkor vagyok a legidegesebb, idejét vagy családtagjaimat is természetesen, amikor ezzel házalnak. Mert ugye az azt jelenti, hogy egy algoritmus által neki kínált verziót olvasott. És ezt én rettenetesen veszélyesnek tartom egyébként hosszú távon, főleg a ugye merre megy a piac? Pont azért, amit mondtál is, hogy nem vonza a kattintás, hogy nem annyira az érdeklődés kötele. Merre fog menni a technológia ebből a szempontból? Ugye egyre inkább personalizál, tehát magyarul mind inkább személyre szab, hogy te azt kapd meg abban a formában, amit téged érdekel. Ez mit jelent? Minden más kizár a valóságból. Tehát én azt mondom, hogy az újságok, a klasszikus újságok címlapja nem azért volt a szerkesztés ilyen nagy érték, mert szeretjük ezt mesélni hagyományból, hanem mert aki a kezébe vette, és a mai napig egyébként, ha a 24.hu nyilván mindenki így tesz, de ha véletlenül a telex.hu vagy a HVG címlapjára kattint, akkor kap egy szettet, amit emberek összeválogattak. Mit jelent? Ha engem nem érdekel az, hogy a Paks legyőzte a Ferencvárost a hétvégén, akkor is van egy tudásom róla, hogy miért szomorú a körülöttem a zöld emberek Budapesten.
2: Hát a Paks is zöld, de hát...
3: Azért mondtam, hogy Budapesten. Próbáltam kikerülni ebből a csapdából, amit én magam ástam magamnak. És ugyanez igaz fordítva is, hogy tudom, hogy mi volt a botrány az Operában, nem olvasom el feltétlenül, nem biztos, hogy rászánok 2 másodpercet, de a cím vagy a kép valahogy bemászik az elmémbe, tehát tudom, hogy velem körülöttem élő emberek mivel foglalkoznak. Abban a pillanat, hogy ezt algoritmusokon keresztül tesszük, ezek az valóságnak a többi része, ami még érinteni az életünket, egyszerűen kimászik a előttünk lévő térből, és marad az, amit nekünk az algoritmus összerakott. Tehát én egyébként egyetemi hallgatóknak is azt szoktam, hogy ha újságot olvasnak, töltsenek le. Nyilván én annak örülök, ha 21 applikációt töltik le, de hogy letöltenek egy applikációt, akkor egy újság címlapját is megnézik reggel, nem pedig csak a Instagramon akárhol eléjük kerülő, egyébként a buborékba eső címeket. Ha a Netflixen néznek, ne csak a neked ajánlom dobozt nézzék meg, hanem próbáljanak máshol is körbenézni. Hát ha beesik egy olyan zsáner, vagy egy olyan műfaj, vagy egy olyan országból származó sorozat, amit amúgy nem néznének meg. A YouTube-on egyel kattintsanak talán lejjebb azon túl, mint az ajánlott videó. Szóval, ebben az értelemben én azt gondolom, hogy hát ha még egyszer az elménk ráun erre a egyenesítésre, és végül visszatérünk majd.
2: Egyszerűsítésre. Bocsáss meg, mondod a hallgatóknak, oktatsz is?
3: Nem, bocsánat, csak ilyen meghívások alkalmával, amikor sokat járnak a szerkesztőség.
2: Nem, mi rengeteget beszélünk egyébként arról, hogy az oktatásnak lenne ebben szerepe, ha megfelelő egyéniségek tudják, viszont akkor már hadd kötek egyek, miközben tudom, hogy nem lehet átugrani. De mégis egyre több újság, és ezt a múltban eléggé megértettük, mert furcsán alakultak Magyarországon a sajtótermékeknek a reklámbevételei, hiszen az állam elég rendesen megoldotta ezt a kérdést. De mégis azzal találkozunk, hogy miközben nincs időnk, nincsen minden tartalomra időnk újságra előfizetni, és úgyse tudjuk elolvasni, ehhez képest egyre több jó cikk, ma már csak elolvasod az első 2 kezdést, és olvasnád tovább, de se időt, se energiád, miközben a tech ingyen ajánlja, hogy ez lesz a jövő, nem tudjuk ezt megúszni valahogy?
3: Nem.
2: Vagy változik valahogyan?
3: Az biztos, hogy nem. Tehát ugye pont ebből a nagy tech cégek logikájából az következik, hogy valójában nem éri meg minőségi tartalmat csinálni. Miért? Ugye ők a Magyarországon elköltött, digitális médiában elköltött reklámforintok nagyjából 60%-át kiviszi a Facebookot, illetve a Googlet tulajdonló cég. Ez mit jelent? Olyan cégek, amik nem csinálnak magyar nyelvű tartalmat, semmilyen módon nem válnak jogi, erkölcsi felelősséget, ők kiviszik a pénzt, amiből elő lehetne állítani a tartalmakat. A maradékért verseny ez a komplett magyar média, úgy, hogy közben a fő forgalmi forrásai közé épp ezek a tech cégek tartoznak bele. Már most, minél több címet állítok elő egy nap, annál több cím megy be valahogy ebbe a platformokba, ebbe a digitális hálózatba, tehát annál több esélyem van a klikkekre. Egészen addig. De ez egyre kevésbé tesz érdekelti abba, hogy nagyon sok munkával, a legjobb újságírók, a legjobb tudások, a legjobb fotósok munkájával készült cikkeket készítsen valaki. Éppen ezért a sajtó valójában visszatér a klasszikus műfajához, hiszen régen az történt, hogy az emberek elmentek az újságoshoz, és vettek egy újságot, amiben vannak hirdetések. Ez nem véletlen egyébként, a két pillér képes együtt megadni azt az üzleti modellt, ami nagyjából legalább elérhetővé teszi azt, hogy befut tudjunk fektetni minőségi tartalmakba. Én egyszerű példákat szoktam hozni. Tehát egy tulajdoni lap 1000 forintba került korábban Magyarországon. Ezt a Fidesz
2: kormány... Hát egy nem hívett alos.
3: A Fidesz kormány alatt, hát igen, az, ami az újságíráshoz elég, hogy ellenőrizzük egy adatot. Ez 4800 forintra emelték, ötszörösére. Na már most, ha csak egy darab telekügyletet nézünk bármilyen szereplőkkel, 10-12 darab tulajdonlap is kellett hozzá. Tartunk 60 ezer forintnál, úgy egy darab cikk esetében, úgyhogy még újságíró nem volt a környéken, fotós nem volt a környéken, munkaóra nem volt a környéken, szerkesztő nem látta. Tehát iszonyatos költségei vannak egy nagy terjedelmű, nagyon fontos anyagnak. Ezek egyszerűen már hirdetési bevételekből nem jönnek ki. És éppen ezért van, hogy az olvasó járbevétel az, ami ki tudja egészíteni. Egyébként valójában az van, hogy a digitális...
2: Az tényleg akkora, már bocsánat, hogy így beleszúrok, mint amennyiről beszélünk? Tehát ez tényleg jelentős?
3: Hát ez egy... Tehát egyet biztosan látunk. A hirdetési piac megállt. Tehát amennyiben nem lesz jelentős, szerintem egyébként jelentős, de nem eléggé jelentős, tehát sokkal jelentősebbnek kell lennie. De amint ha megáll az olvasó járbevétel növekedése, akkor nem lesznek finanszírozhatók minőségi tartalmak független szerkesztőségekben. Ez egyszer egy. Tehát egyszerűen a hirdetési bevételeket olyan ütemben szívják föl a nagy tech cégek. Egyébként helyes, vagy hogy mondjam, a hirdetők szempontjából sokszor érti az ember, hiszen ha bepötyögi, hogy 17 és 31 év közötti paksi, barnahajú fiataloknak szeretne paksi futballmeccset hirdetni, akkor nagyon olcsón telibe találja a célcsoportját, és ehhez képest, amit kínálni tudnak a médiacégek a saját reklámformátumaikkal, ezek hosszú távon egyszerűen nem versenyképesek, még akkor is, hogyha szerintem azok, mert mi kínáljuk hozzá a brandet, a hitelességet, de nem mindenkinek ez az elsődleges sikerkritérium. Tehát ebben az értelemben nem elég nagy még. Az hozzátartozik, hogy viszont most már sokan tesznek azért, hogy az legyen, mert azért most már nagyon kevesen vannak, akik nem fizetnek digitális tartalomért. Tehát az iskolát vagy az edukációt nem a magyar médiapiac végezte el, hanem a Netflix, a Spotify, a YouTube és sorolhatnánk. Tehát ezek voltak a cégek, amelyeknél egyszer megszokták az emberek, hogyha digitálisan tartalmat fogyaszt, akkor valamit fizetni kell. A baj az nyilván, hogy ennyit nem tud, tehát hogy mindig eldönti, hogy melyik az az egy vagy kettő.
2: És nem csak pénzügyileg, hanem időben.
3: Még időben is, abszolút, így van.
2: Igen. Tehát azért végigolvasni egy jó cikket, amelyik nem három egyszerű mondat volával, bocsánat, azért az időben telik, mint tudom én, Nagy Józsinak egy cikkét,
3: igen,
2: egy ilyen riportot, és tényleg minőségi emberek vannak benne, az azért az idő, energia.
1: Hát és kérdés, hogy van-e igény ebbe a társadalom nagyobb, vagy erre a társadalom nagyobb felének, ugye?
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
4: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Te említetted, hogy maradjunk szabadok a saját döntéseinkben, csak kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi a szabadság? És hogy egyáltalán például te hogy gondolkodsz mondjuk a sajtószabadságról, és arról, hogy most a jelenlegi, akár a kormányváltást figyelembe véve, például ebben a kérdésben hogyan változhatnak a dolgok?
2: Nem csak tech ügyekben vagyok pessimista, tehát én
3: és a független ez szót is magyaráznod sor. Kell, tehát hogy nem tolódunk-e rá adott esetben az elmúlt idők hatásaival, hogy rátolja egyszerűen a politika azokat az újságokat, akiknek elméletileg ma sikert jelentett a választás.
2: Nekünk az újságoknak nem jelent sikert, az jelent sikert, a sikerkritériumunk az, hogy hányan olvasnak és hányan vesznek előfizetést. Ebben az értelemben van, hogy kizárólag sikere az újságnak, tehát a minden más politikai cél és politikai logika alapján nem lehet újságot csinálni. Tehát nekünk reggel, mikor mi fölkerülünk, média logika vezérel minket, a nap végére több olvasunk és több előfizetőnk legyen. Ezt kell a tartalommal elérni. Ha aznap ez az kell, hogy csak futballcikk legyen az újság, most nyilván túlzok és szélsőséges példákat használok, akkor az van. Tehát ilyen értelemben.
3: És hogyha hazudni kell ehhez, akkor is az van.
2: Nem, bocsánat, mert mindjárt mondom a független definíciót. Tehát az erkölcsi normái nyilván, hogy keretei adottak az újságnak, sőt, és azért is függetlenre ki akartam térni, mert az egyik leginkább félreértett kifejezés, nem független attól, hogy voltak, akik sok energiát tettek abba, hogy lejárassák, vagy kiüresítsék ezt a szót. Tehát a független nem azt jelenti, hogy értékektől, normáktól független valaki, hanem azt jelenti, hogy szerkesztőségen kívüli akaratoktól független. Tehát magyarul nincs olyan politikai szereplő, gazdasági szereplő, saját menedzsment, amelyik meghatározhatja, vagy megmondhatja, hogy mi kerül be az újságba. A döntések mindig tartalommal kapcsolatban a szerkesztőségben születnek. Ugye ez az a független működés, ami garantálja azt, hogy ezek az elvek, amikre utaltál is, nem sérülnek, mert mindazok, akik ott dolgoznak, ugyanazt az elvet vallják ezekről az ügyekről. Egyébként ezt láttuk is az elmúlt 16 évben, mert amikor ez sérült volna, szerkesztőségek sora robbant szét azok közül, amelyek ezeket az elveket vallották. Ugye én a Népszabadság című újságnál dolgoztam, azt bezárták, az Origónál egy ilyen ügy, ilyen beavatkozási kísérlet nyomán robbant szét, az Index szintén egy hasonló ügy nyomán robbant szét. Szerintem ez időről időre bebizonyították ezek a szerkesztőségek, hogy a nyomásoktól távol tudják tartani magukat, és függetlenek tudnak maradni. Ettől függetlenül az eredeti kérdésre nyilván nagyon nehéz választ adni, azért, mert nekem ebben is nagyon pessimista véleményem van. Szóval, hogy igen, ez egyre elitistább műfaj lesz. Tehát nem következik semmiből az ellenkezője. Az nekem az következik mindenből, hogy 15 másodperces videókban hangosan kiabálnak egymásra emberek, és a szurkolók szándékosan szurkolók szót használom, mert ugye az egész liberális demokrácia, demokratikus működés alapja valójában nem a szurkoló volt, hanem a polgár, aki mérlegelve az érveket valahogyan dönt. Itt valójában választások között évekkel már tudjuk az eredményt. Most túlzok, de hogy az, hogy ki mire, mert általában ugye rajongás alapúak ezek az érzelmi közösségek, amiket létrehoznak. Tehát valójában ezért van nagyon kevés jelentősége ma már a régen fetisizált programoknak, vagy szakpolitikáknak, hiszen általában nem ez a legnagyobb kérdése végül a választásoknak, és ezért gondolom én is azt, amire talán utaltál a kérdésed, hogy én nem gondolom, hogy a többségnek lesz igénye arra, hogy a sajtóhoz fűződő kortárs ideáinknak megfelelő termékeket fogyasszon. YouTube shortból nagyon sok lesz sokáig, abban szinte biztos vagyok, meg hasonló rövid videókból, amiben erőseket lehet mondani.
3: És az elit az mekkora réteg lesz, mert mondtad, hogy elitizálódik, igen, és az nem mindegy, hogy adott esetben ez nem, mennyire
2: hát is vastag. Az a reményünk, minél vastagabb, nagyobb, nem tudom.
3: Te mire tippelsz, mert azért az, hogy mind dolgozunk, azt értem, de hogy mi a valós remény? Vagy ez megint oktatás függő, és ha netalántán esetleg tényleg lesz egy sikeres oktatásunk,
2: igen. Akkor az... Szóval a finneknél valószínűleg jók a remények. Tehát az oktatási rendszer, ami most nyilván már tényleg szétfeszíti a beszélgetésünket, de alapjavítően határozza meg az esélyeket. Tehát, hogy ha bemegyünk Finnországba, egy iskolába, és végignézzük azt, hogy hogyan tanítanak, akkor jó esélye azzal jövünk, hogy ott azért van esély arra, hogy számon kérnek, értik a hatalom működését, a társadalom szerkezetét, kérdeznek, kritikusak, tehát nem... Hogy a mi mostani rendszerünkben mekkora remény abban, hát egyel szkeptikusabb vagyok.
3: Ez nem jó végszó, úgyhogy valamit mindenképpen mondjam.
1: Igen, valami pozitív.
3: Te Paks Zucker vagy? Tehát hogy gondolod, ez a módszer egyébként, ami Pakson van, az jó tesz a magyar labdarúgásnak?
1: Ferencváros.
2: Most nem, de most olyan tudod, hogy bejönnék, és akkor kiderül, hogy bármelyik városba elmegyek, ott bemondom, hogy a helyi csapatnak szurkolok, de nem. Egyébként az az igazság, hogy nekem klasszikusan kimaradt az NB1-es csapat választás, én 60 év vagyok, és FC 60 rajongó voltam, és azért nem volt országos csapatom igazán, mert amikor kicsi voltam, mi az NB1-es feljutásért játszottunk, tehát a 60 maradt a csapatom, utána futballbíró voltam, tehát kiesett ez az időszak, ezért csak a Chelsea van meg a magyar válogatott, de a koncepcióra kérdezték szerencsére, hát én azért írtózatosan szerettem azt, hogy 11 magyar játszik. Tehát ezt a hazudozás tömeget, amit hallgatnom kellett végig arról, hogy lehetetlen, meg nincsenek Magyarországon emberek, akik képesek azon a téglalapon futni úgy, hogy a nemzetiségük is magyar legyen, az nekem ilyen szürreális volt, és ugye nyilván a kupasiker, meg az ehhez kapcsolódó győzelmeknél abszolút pakspárti voltam, de mondom, én hogy mondjam, inkább elfpárti, azt akarom mondani, mert...
3: Erre vonatkozott a kérdés, nem
2: igen, igen, mi? Igen, az abszolút igen, és remélem egyébként a...
3: Szakmai vonulatot kérdeztem.
2: Mostani szabályoknak köszönhet, remélem minél többen követik is majd ezt valamilyen formában.
1: Hát így legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Ez sajnos lejárt az időnk, és menned kell, de hát akkor nagyon köszi, hogy itt voltál, és minden jót kívánunk neked.
2: Én köszönöm szépen.
1: Pető Péterrel beszélgettünk, a 24.hu főszerkesztőjével, Strasser Tamással, én Harmad Gabi voltam, és hamarosan Weisz Józsi fog csatlakozni hozzánk itt a Szabad Péntekben. Tartsatok továbbra is velünk.
0: Szabad Péntek Best of összeállítás.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a szabad péntek, és Pető Péter után megérkezett a stúdióba Weiss Józsi. Szia Józsi!
2: Örvendek, hogy itt lehetek. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és benneteket is természetesen.
1: Továbbra is itt van velünk Strasser Tamás, és én pedig Harmad Gabi vagyok, és most nehéz dolgod lesz, Józsi, vagy hát nem lesz könnyű dolgod, inkább azt mondanám, mert Pető Péter megérkezéséig ez egy vidám műsor volt, aztán megérkezett Pető Péter, és most tulajdonképpen az volt a kicsengése részben az előző beszélgetésünknek, hogy nincs remény.
2: Igen, jó, de jó.
3: Nem, egyik ennyire nem volt szörnyű, de nyilván realisztikus, és azért furcsa egyébként, mert a srácnak csillognak a szemei, miközben halált, és ezért nem azért, mert hogy örül neki, hanem van valami optimizmus a személyiségében, mert csak azért ír valaki, mert optimista, amiközben nem biztos.
2: Nem lehet, hogy a telefonszámában túl sok a hatos, mondjuk 666, tehát itt van valami összefüggés.
3: Nem, én mondom.
2: Amikor az elmúlásról beszél, akkor csillog a szeme. Hát van?
3: Ja nem, ő neki egyébként csillog, teljesen mindegy, hogy miről beszélt a játékvezetésről, hogy hogyan szígyek őket a meccs közben, azt is ugyanolyan csillogó szemmel tudta mondani, tehát teljesen normális. És egyébként
2: mindenki más érteni, szeret, tehát valaki azt szereti, ha szígyek, ütik, verik.
3: Jó, én inkább azt mondom, hogy reálisan áll az élet, és ezt tudja örömmel, ezt a reális valamit is örömmel venni. Ez szerintem jó.
2: Hát figyelj, az elmúlás, vagy a halál, vagy az élet része ugyanúgy. Egy ugye van, ezt már beszélgettünk erről, hogy édesapámat, amikor megkérdeztem egyszer, hogy sajnos ugye anyu már elköszönt, ő ott maradt velem, és kérdeztem tőle, hogy papa, hát majd amikor egyszer, nem most, majd amikor jobb léte szenderülsz, akkor milyen temetést, mit szeretné, stb. És mondta, hogy kisfiam, lepije meg valamivel. Yeah. Tehát, és ebben mondatban benne volt az elfogadás és az a végtelen bölcsesség, hogy ez ezzel jár. Ahol érkezés van, ott indulás is, vagy ahol indulás, ott érkezés is. Nem csináltak ebből régen gondot. Most már ez egy kicsit máshogy van, hogy jönnek ezek a Coelho idézetek, hogy éled az életedet, meg tudod, ezek a most vagy ma, meg... Most élsz.
3: Carpe diem.
2: El is énekelhetném. Most örülj, hogy szép a nyár. Igen. Meg ilyenek. Nem?
3: Néha
2: túl gondoljuk azért ezt, nem?
1: Igen, ez szerintem is.
2: Nyilván nem azt jelenti, hogy a bugy után is mindenre vigyorogva kell élni az életedet, de...
3: De egyszerűbb.
2: Egyszer mindenféleképp, kösz szépen. Miért néztél most rám? Strassi. Köszi szépen. Okay. Mondhatom azt is, hogy buongiorno, de nem mondom, ugye, mert úgyis ez
1: igen, hát hogyha már igen, éled az életed, akkor mesélj nekünk egy kicsit Olaszországról, mert ugye a Komói tónál voltatok Szilviával, és találkoztatok egy George Clooney-ban, engem ez érdekel elsősorban.
2: A kérdés rossz, tehát George Clooney találkozott-e vele? Tehát ezt kellett volna először is.
1: Igen,
2: köszi szépen. Igen, arra jártunk, amer George Clooney-nak a rezidenciája van. Hát azért ez a része Olaszországnak tényleg festői, és nem vagyok ilyen romantikus, meg nem tudom, ilyen lélek, tehát én általában hiszem, ha látom, na ez az a rész, amit tényleg akkor se hiszed, amikor látod. Tényleg gyönyörű, amit úgy el tudsz képzelni. Egyébként pont ezen a Komói tónál rengeteg filmet, romantikus, sziszi, mit tudom, ilyen, de a Csillagok háborújának egy részét is ebből forgatták.
3: Nem a sivatagi jelentet.
2: Nem a sivatagit, hanem amikor a romantikus egymásra talált ugye a későbbi Darth Vader, meg a kedvese, és fantasztikus.
3: Az apád, igen.
2: Ez nem az volt.
3: Nem
2: még.
3: Az, hát,
2: igen. Egyébként azt is rosszul tudják, de úgy van, hogy nem Luke, én vagyok az apád. Ez a pontos, csak hogy
3: igen, igen.
2: Na mindegy, visszakanyarodva, fantasztikus volt és lenyűgöző. A sztereotípiák élnek, az olaszok tényleg hangosak, tényleg nagyon barátságosak. És
3: de nem lógtatok legalább ki.
2: Hát nem, de mondjuk egy olyan helyen laktunk, egy ilyen apartmanszerűben, hogy egy idősebb házaspárnak volt 6-8 kiadó, vagy 5 kiadó apartmanja. Ha ők felébredtek, mindenki felébredt, mert az alaksorban beszélgettek egymásra, végtelen szeretettel, tehát froszlizták egymást, csipkették egymást, látszott a köztük levő...
1: Mamma mia!
2: Esküszöm, Bella, tehát mentett, és nagy hangon, és úgy látszott, hogy egyfajta életigénylés van a kapcsolatukban, és ez nem nekünk játszották meg.
3: És
2: igen.
3: És
2: ők ilyenek. Tehát tényleg ez nagyon tetszett. Hát a kajájuk az nagyon jó. Nyilván nem csak a pizza. Ami tapasztalás volt még, hát nyilván aki erre a környékre megy, az kis autóval menjen, mert ugye nagyon keskenyek az utak. Ugye balról a tó, jobbról a sziklafal, szembe jön veled a turistabusz. Tehát azért ezek megfejtendő mutatványok voltak. És ugye ott
3: és
2: úgy
3: furcsa is volt, hogy a Bentley-k sokkal olcsóbbak, mint a kis 500-as Fiat-ok.
2: Ott nincs Bentley, tudod, ott Kintli van, mert ugye mert megállsz a falun kívül megállsz, és onnan mész be, tehát nem tudsz bemenni ezekbe a falvakba, mert úgy van, hogy, és képzeld, hogy két sofőrre mennek a buszsofőrök, és akkor jön egy nagyobb kanyar, az egyik kiszáll, elmegy, megállítja a forgalmat, mondja, hogy te odaállsz, és úgy jön el melletted a busz, hogy tényleg az abszem effektus, hogy most megmozdul az autón, vagy nem. Mert nincs, hát nem arra építették ezeket annak idején, mint tudom én, 1500 éve. Igen. A rómaiak, de fantasztikus. És még egy dolog, tehát hogy például ugye a kajájukra ugye beszéltünk, bemész egy étterembe, az árak nyilván egy magyar azért csak-csak árérzékeny, és nem sokkal drágább, sőt, hozzájuk drágultunk. Egy pizza 3500-4000 forint, a kávé 2 euró, ami 700 forint, vagy 1 euró 20 cent, tehát nem vészesek az árak. Nyilván, valószínűleg az élet drágább, de így általában nem láttam olyan nagyon nagy különbséget az itten és az ottani árak között. De bement egy étterembe, viszont a kínálat egész más. Tehát rengeteg tészta,
3: minőség.
2: Gezemüce, tehát mindenféle akármik össze, tehát 20 féle ételből talán egy vagy kettő az, ami oldalas, meg ilyen tehát hús. A többi az hal, tészta, zöldség, gyümölcs, ezeknek a keverékei. És itt csatolnám hozzá, hogy ugye több felé jártunk, és minden kis faluba megálltunk, nézelődtünk, nekünk ez a pihenés, mi ezért mentünk, és megálltunk egy nagyon szép, egy régi templom mellett, és ott ugye ki volt téve, hogy mindahogy itt nálunk is, hogy kik haláloztak el abba a faluba. Ez egy tök kis falu volt. És érdekes volt, hogy az volt kirakva, hogy ilyen mosolygós képen voltak kint azok is, akik elköszöntek. Tehát nem ilyen depressziós kép. Az űrge ott volt, öltön, nyakkendő, ilyen kis dzsigolóba ott volt, de látszott, hogy idős korából lefényképezve. És hatan voltak kint, és kérlek szépen a legfiatalabb, na most itt az étkezésre, a siesztára és a stresszre, meg az életvitelre visszakanyarodva, ugye a legfiatalabb volt 82 éves, a legidősebb 104. Kiszámoltam ennek a hat embernek az átlag életkorát, amikor ugye elköszöntek tőlünk, itt hagyták ezt a földi pórhüvelyt, kérlek szépen 93 év.
3: Az igen. Az és milyen volt az ivararány?
2: Hát a felefeltetőtől, mit tudom, hogy négy nő volt, két férfi, tehát nem volt ebben.
3: Jó, oké, csak azért, mert de a férfiak is voltak. Tovább élnek a világon, igen, de nem érted? Nagyon befolyásolta.
2: Igen, és ez gondolkodtatott el, hogy most tényleg, és látszott, hogy ott valami oknál fogva máshogy élik az életüket, máshogy nyitnak. És valahogy ezt kell nekünk megtalálni, hogy ezt a depressziót, a jaj, mennyi az árfolyam, jaj, most, tehát oké, rendben, ezek a dolgok fontosak, de tényleg ezzel kell mérgezzem magam? És ha az ember külföldön jár, akkor látja ezt, és ugye mi a Balkán felé szoktunk menni, mert a mi pénztárcánk ugye azt engedheti meg, és nem kell ehhez olasznak lenni. Hát például, most ugye egyik kedvenc példám Szlovénia. Azon keresztül jöttünk, mentünk. Az mindig fölidegesít.
1: Ja, igen, ezt tudjuk. Megvilágosodás.
2: Mikor látom azt, hogy kis Ausztria, és tényleg az. Tehát az utak, direkt megálltunk Ptújba, nem tudom, hogy kell ejteni, Szlovénia. 17 ezeres város. Ugye azt szoktuk mondani, hogy almát az almával. Tehát ne egy fővárost a Paksal. Nézzük meg, hogy ott egy kisváros milyen. Kérlek szépen, akkora bevásárló központjuk van, mint Pesten az Árkád. Ami azt jelenti, hogy van vásárlóerő. És ha nem is álltunk meg, mondtam, hogy jó, menjünk tovább, mert fölhúzom magam agyilag. Egyébként köszönöm szépen, nagyon jó volt, nagyon gyorsan elment, tapasztalásnak jó. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy nyugodtan induljanak útnak, hiszen ezeknek a kirándulásoknak nem csak a végcél, tehát a Komoito, ami tényleg festői, hanem maga az út is a célja. Látsz, tapasztalsz, más embereket ismersz meg, és az hozzáadott érték az életedhez, és megváltoztat. Ez olyan kicsit, mint az utazás, mint egy jó színdarab, hogy bemész, közöl veled valamit, egy kicsit farag rajtad, és más emberként jössz ki. Az utazás az ugyanez. Mondom ezt most így, nagy lelkesen, de amikor a Szilvia mondja, hogy hova kéne menni, dünnyögök egy hónapot, hogy már megint hova kell menni, meg megint mit találták ki, meg mibe fog kerülni. Igen. De utána azért be tudom látni a hibámat, hogy oké, tévedtem, jó volt, érdemes volt elmenni.
3: Na. És egyébként, hogyha az árakról beszélünk, akkor világ egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb konyhájáról van szó, nem? Tehát az olaszok ott vannak az első helyen.
1: Hát, igen. Tudom.
2: Biztosan, és például a vendégszeretetük is.
3: Igen.
2: Igen.
3: A magyarral, ami Magyarországon világhíres. Tehát.
2: Igen, Magyarországon méltán világhírű. Például az is egy érdekesség volt, hogy ugye reggeli volt a szálláson, és ott volt a szállásadók mind a ketten, és ott álltak mellettünk. Tehát nekünk az jobb lett volna, ha hagyják ott a kaját, én majd megkenem a kenyeret, stb. Mert nem hagyta. Kivette a kezemből a kenyeret, megkente, oda tette. Csinálok egy teát, akkor ő csinált egy teát, tudod. Tehát nem kell, hát üljön le, érez, beszélgessenek.
1: Ez a vendéglátás lényege, nem?
2: Igen.
1: Kiszolgálod a vendéget, a vendég a vendég és a minden.
2: Így van, és amikor eljöttünk, akkor meg is könnyeztünk, mert olyan
3: hány napig voltatok?
1: Látom sok, magam előtte, hogy a Józsi.
3: Igen.
2: Micsoda?
3: Ajzé nyakába borul, érted? Megöleli, már Szilvi feszegeti le róla, érted?
2: Tehát... Na, azért hadd mondjak el, jó? Látom, hogy kóstolgattok, de jogos. Tehát ennyi pozitív hír után én sem viselném el, hogy jól érez magad, tehát én is cseszegetnélek. Egyébként, ha már itt van, tehát nálunk ugye elég széles a család, tehát a Justina, a leasinget, középső lányom, ő nagyon szenzitív, mert ő művész, stb. Ő nagyon bőgős. Na, utána vagyok én közvetlen a rangsorba, és esküszöm neked.
3: Van egy ilyen ízés, skála, ez kinek a...
2: Nincs skála, de ha megnézed a családból a messenger üzeneteket, mindjárt, tehát kiraknak itt a valamelyik unok, valakiről egy jó képet, Jóska, ne bőgj. Megnézem, és elérzékenyülök, mert jó dolog, ezeket meg kell élni, és van, aki így éli meg, valaki úgy. Hát én bőgös vagyok, ennyi.
1: Nekem már csak egy kérdésem, hogy a Szilvia hol van ezen a ezen a skálán.
2: A Szilviát elrontottam.
1: Igen?
2: Igen. Tehát képzeld el, hogy
1: hozzád érzékenyült?
2: Igen. Esküszöm neked, hogy senki nem gondolnám, mert ugye ránézésre azért ezzel a fejszerkezettel néha magam is meglepődök.
3: Igen. És meg a is tükörben nézel meg ilyet.
2: Megrémülök, de igen, be kell árulni. És a Szilvia mondja is, hogy most elrontottál.
3: Igen. De lehet, hogy a korral jár, miért nem fogod arra?
2: Foghatod ezt én bármilyen. Okay. Régen is ilyen volt, nem tudom, ez alkati kérdés, hogy meg tudom élni a jót is, rosszat is.
3: De ez helyes, ez jó dolog egyébként. Tehát ez hiányzik sokszor szerintem. Sokkal több érzelem levezetése, ha ez funkcionálisan megy, az ember szerintem sokkal jobban, amiről az előbb beszéltél, az elengedés, a stressz, a megélések, ezek szerintem ezek számítanak. Legalábbis ezt tanítja a szakirodalom.
2: Úgyhogy Dolce Vita.
1: Így van. Na, akkor most tartunk egy kis szünetet, és a szünet után most már komolyabb témákkal folytatjuk, mert most meg már túl vidám lett itt a műsor, pedig annyi minden van, ami nem vidám.
2: Bocs.
0: Szabad péntek, best of összeáll.

0: energia, értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljutatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amik jelentős terhet jelent családok 10 és 100 ezreinek, fogalmazott Gulyás Gergely. Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plus program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedés, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a Pécsi és a Kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva

0: születik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet és légy részese a páratlan világának.
3: Nagy a család. Sok a barát. Jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Ez a Paks FM.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futball világbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okos labdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csíntevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén a vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflower nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem kereső motorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapúr 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi Turkui Egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiatároló anyagok pedig töltést vesznek fel és adnak le. A kettő együtt azért fontos, mert egy ilyen film elvileg nem csak elsötétítheti az üveget, hanem részben úgy működhet, mint egy apró energiatároló felület. A gyakorlatban, ha egy okos ablaknak nem kell folyamatosan áramot kapnia ahhoz, hogy sötét maradjon, az önmagában is csökkentheti egyébként az energiaigényt. Egy napsütötte irodában vagy lakásban egy ilyen üveg nappal mérsékelhetné a bejutó fényt és hőt, miközben a rendszer a nap folyamán töltést is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarki fényt, és hozzájárult ahhoz, hogy a Perseverance nevű marsjáró elsőként örökíthessen meg szabad szemmel is látható aurórát a bolygó felszínéről. Az űrszonda kimutatta azt is, hogy a 2018-as globális porvihar jelentősen növelte a vízvesztességet, összekapcsolva a porviharokat a marsi éghajlattal és az egykor létezett óceánok eltűnésével. A tudományos munka mellett a MAVEN fontos kommunikációs közvetítő szerepet is betöltött, hiszen adatokat továbbított a Föld és a marsi küldetések között, bár az összes adatkapcsolatnak csupán mintegy 8%-át kezelte, a Marsról érkező adatmennyiség közel 18%-át továbbította a NASA szerint. Az űrszonda elvesztése ezért nem csak tudományos, hanem érzelmi veszteség is a küldetés csapata számára.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Paks FM.

0: FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen területeket tudunk érinteni tudományos műsorunkban. Például talán nem gondolnánk, hogy még a futball világbajnokságról is tudunk beszélni. Tudományos szempontból az idei futballvilágbajnokságról van szó, igen, azt ugyanis idén már okoslabdával játsszák, méghozzá mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával. Ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte nézzünk rá egy másikra is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helyiségekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát, és valóban okoslabdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, a Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz-en működő mozgásérzékelő csíp. Ez a csip a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a VAR rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futball világbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, milyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyűt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobilvilágkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve, jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információ keresésre, prezentációk és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobilvilágkongresszuson.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: vissza.
1: Paks FM. Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok eset számát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek, ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és stábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írt a Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin, szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekkárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i Bostoni Gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamájolaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No de hogy hogyan volt a gorilla baby sztori? Mindjárt folytatjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek. Egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla. A nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat. De szó volt az idei futballvilágbajnokságról is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe. A Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve, egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál. Színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles minta Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, írja az MTI a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése alapján. Azt írták, hogy az első baleset pénteken hajnalban 4:30 körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt, a sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 4:45 körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kis busz feltehetően szintén elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Nem épül meg a kétcsoportos bölcsöde Dunaszentgyörgyön, adta hírül a település önkormányzata. Június 9-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott az önkormányzat, melynek egyik napirendje a tervezett új kétcsoportos bölcsöde megépítése volt. A bölcsöde megépítéséhez még 2022-ben adott be pályázatot az önkormányzat, az akkor készült költségvetés alapján közel 433 millió forint összegű beruházást terveztek. Mivel a kérelem tartaléklistára került, emiatt az önkormányzat csak 2 évvel később kapott értesítést a pályázat elnyeréséről. Ennek értelmében a támogatói szerződést 2025. május 6-án kötötték meg. Mindeközben az elmúlt időszak számos súlyos problémát görgetett a projekt elé. Az építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az Országos Építészeti Tervtanács végül elutasította a módosított építési engedélyt. Hozzátették, olyan elvárásokat írtak elő, melyek a jövőbeli működést nem befolyásolnák, de az építési költségeket és a bekerülési költséget jelentős mértékben megemelnék. Az építési engedély, az ezt követő kiviteli tervek és a közbeszerzés lefolytatására szóló végső határidő 2026. október 31-e, a végső befejezési határidő pedig 2028. április 30-a lett volna, melyek tartására nem látott esélyt az önkormányzat. A testület tagjai így végül egyhangú döntést hoztak a projekt megvalósításától való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a Pécsi és a Kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
3: 50!
1: De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Kezdődik a Top 50.
3: Top 50.
1: Pörgessétek le velünk a Pax FM hivatalos slágerlistáját. Délután

0: este hati. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Üdv a hivatalos slágerlistán, a következő három órát együtt töltjük, és hát annak reményében tesszük, hogy mindenki itt van, figyelemmel kíséri, hogy melyek voltak az elmúlt egy hét legkedveltebb és legtöbbet forgatott Paks FM slágerei. A mikrofonnál Olasz Gabi, a top 50 46. helyén pedig Taylor Swift az Opalite-ot hozza, amelyet mutattam már a hét közben az ajánlóban is. Geszti Péterrel sem most ismerkedünk, remélhetőleg már mindenki kívülről fújja a dalt, melynek címe Mindenki legyen rohadt gazdag, a 47. lesz majd ez. My Cyrus End of the World a 48. Itt lesz a Még nem veszíthetek feldolgozással. Radics Gigi és Dr. Béres, vagyis Zambó Jimmy érkezik majd egy kicsit másképp a 49. helyről. És most jöhet egy 2020-as dal, ami mostanában lett nagyon felkapott, főleg azért, mert Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter is erre a dalra ropta. Hos Midnight, a réges-régi klasszikussá vált film betétdal, az éhezők viadalának egyik ikonikus felvétele. Na, ez került átdolgozásra, és ez került be a listába. Jó szórakozást, már is kezdünk.
0: Top 50. A Paks FM
2: 50.

0: Taylor Swift Open Light című dalát hallottuk, ez volt a 46. a Paksi FM slágerlistáján. Folytatódik tovább a jó zenék sora, többek között majd Gáspár Lacival, aki K. Kevinnél közösen forgatja a földet. Ez lesz a 41. Luis Capaldi énekelhet, a Survive-ot tudta most bejuttatni, ezúttal a 42. helyre. Jöhet Zola is majd, a Sehova se passzolok régóta itt van, és megint bekerült a 43. helyre. Jön majd egy nagyszerű trió, Lizza, Doja Cat és Ray személyében, ez lesz a Born Again, ez a 44. És jöhet egy Help Chris igazi szerelem is. A 45. helyen már is folytatódik a slágerlista.
1: Top 50. A Paksi FM.
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

0: is forog a föld.
1: Forog a föld, Gáspár Laci és K. Kevin dalaszolt a 41. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája, és Gáspár Lacival majd megint találkozunk, de azért itt lesz Lady Gaga és a The Dead Dance-el. Gáspár Laci a tavaszt hozza majd a 37. helyre. Zara Larsson énekel mindezek előtt, a Midnight Sun a 38. Valmár Szikora Robi közöse már bizonyított annak idején az Úristen című dallal, most ez a páros, illetve pontosabban trió a balatoni lánnyal támad, és már is közelebb hozza hozzánk a nyarat a 39. helyen. Taylor Swift második dalával is itt van, The Fate of Ophelia, ezzel megyünk már is tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
5: Bőséges, minőségi és

0: legendás volt.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkaposabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Országos közúti ellenőrzés tart a rendőrség június 15 és 21 között, az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, írja az MTI az Országos Rendőrfőkapitányság pénteki közlése alapján. A közlemény szerint a Roadpol Operational Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyüsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán, mind kajakban, mind

0: Kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Stephanie Germán ott, vagyis hogy a világ megismerte kb. 2008 óta, Lady Gaga, The Dead Dance, ez a dal szólt a 36. helyről. És folytatódik tovább a hivatalos slágerlistánk is, New Level Empire valami legyen, ez a zenei folytatás majd a 35. helyről, de az előttünk álló blokkban például itt lesz majd egy új belépő, Dom és a Maszkod a 31. helyről. Bruno Mars többször volt mostanában első, aztán most ki tudja miért, de a 32. helyre zuhant vissza az I Just Might-tal, Burcsányi Éreztem, ez a 33. helyen hallható, illetve itt lesz Marshmello és Ellie Goulding-gal, a Save My Love a 34. lesz majd.
1: Top 50. A Pax FM
2: 35.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: Dom és a maszkod itt a 31. helyen a Paks FM Top 50-ében. A hivatalos slágerlista pedig folytatódik tovább, majd olyan dalokkal, mint a J. Flip féle Bed on Fire, ami egy híres amerikai sorozat, egy betétdal a 26. helyről. Lotfi Begi Vétek Álmodoztam, ez egy feldolgozás is a 27. lesz. Team Impala felvételét, a Draculát egyébként leginkább a TikTokról ismerhették meg sokan, most már bekerült azért a rádiók játszásába is, a 28. lesz majd itt a slágerlistánkon. Rácz Gergő és Orsovai Deni évek óta duetteznek együtt, nagyon nagy slágereket hoztak már össze, remélhetőleg a következő dal is ilyenre lesz ítélve, mind a tiéd lehet a 29. helyről, és jöhet Dua Lipa is, ez a Deez Walls, ez a 30.
1: Top 50, a Paks FM 30.

0: Street dala szólt, ez volt a Bed on Fire. Ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e. A 26. hely után pedig már most a listánk felénél járunk a legjobb 25-ben. Például a 21-en Bíró Csongor énekel majd jöhet a Macska kövön. Itt lesz Carly Rae Jepsen is. Ugye őt annak idején a Call Me Maybe című dalában ismerhettük meg. Már több mint egy évtizede. Most a Mor című üdörsége a 22. Dr. Béres szinte már mindent mindenkivel feldolgoz. Most ezúttal a 90-es évek közepén híressé vált Hip Hop Boys Éjjel ott várok rád került így a terítékre, és a gorcső alá, ez a Mango Rise-zal közös feldolgozás a 23. lesz, Martin Garrix Butterflies a 24-en, és jöhet Freddy, ez a Pain and Glory.
1: Top 50.
2: A Paks FM 25.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Bíró Csongor dala szólt, ez volt a Macska kövön, itt a 21. helyen a Top 50-ben. A Paks FM zenei listája folytatódik tovább, majd olyan nagyszerű dalokkal, mint az Empire of the Sun, Walking on a Dream a 16. helyről. Ezt megelőzi Diaz, aki most egyedül szólóban érkezett, Well Hello és Flor Tomi mentesen, ez lesz majd a Méreg a 17. helyről. Olivia Dean énekli a So Easy-t, de itt lesz majd Tóth Abigail is a Román Accent csapat dalában, az lesz a Sugar Daddy a 19. helyről. Sabrina Carpenter nélkül sem hagyunk senkit, az aktuális kedvenc a Man Child, ami most jön már is itt a Paks FM-en.
1: Top 50 most a Paks FM-en. 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljutatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és

0: papírra írjuk be közbeszerzési eljárás, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az LKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
1: Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedés, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kis székelyi portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat, és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisz tövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Kőzerővel beindult a hivatalos lágerlistánk utolsó órája. A Top 50 ezúttal még tartogat azért finomságokat és meglepetéseket. A 16. helyről hallottuk egyébként az Empire of the Sun, Walking on a Dream-et. Benne a legjobb 15-ben pedig már látom is, hogy a 11. például Ewing és a Moretti, de itt lesz majd a Switch Disco, aki Tony Watsonnal, vagyis ahogy mi ismerjük, Tonzendájjal dolgozta fel a régi Kiesza Hideaway-t. Hát régi 2014-es, de hát igazság szerint azért 12 év azóta is eltelt. Na, a 12-es szám bűveletében mondom, hogy ez a 12. lesz. Valmar Ele Jr. volt pár alkalom a 13. helyről, Raven Lee énekel majd, a Love Me Not a 14. lett, most pedig jön Marsalkó Dávid, vagyis a Halott Pénz, az újdonság pedig a gyerekek.

0: Ewing Moretti egy nagyszerű magyar dal itt a Paks FM-en, ez volt a 11. a Top 50-ben. A hivatalos slágerlistánk 6. helyén pedig itt van az a román csapat, amely feldolgozta egykori Kylie című dalát, a Don't Leave Kylie, tehát a 6. Tolvaj René énekli a Toost a 7. helyről, As This Pick Up, a Touch Me után az aktuális kedvenc, ez a 8. Nagy Bogi Dessel duettezik, Jól leszek újra című daluk a 9. lett, és jöhet Blond is dala, ez a Never Walk Alone.
1: Top 50. Most a Paks FM-en. 10.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 9.

0: A román Accent csapat dalát hallottuk, akik leporolták a régi Kylie-t, és így lett a Don't Leave Kylie a hatodik helyről. Benne vagyunk a legjobb ötben itt a Paks FM slágerlistáján. A másodikon adhatom is már is az ezüstérmet Rainnek, ez a Where's My Husband című dalért jár. A harmadik Ed Sheeran a kamerával, és itt van Bibi Rexa is, aki a 90-es évek Faithless Insomniáját dolgozta át New Religion címmel. A folytatásban pedig Kamrád énekelhet majd a Hug Yourself az ötödik.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Az év elejé Golden Globe díjátadáson Ray-nek is nagy szerepe volt, és ő is ott volt a díjazottak között, most pedig itt nálunk a második helyen a Paks FM hivatalos slágerlistáján. Rengeteg dalt hallottunk már ebben a három órában, szám szerint 49-et, úgyhogy tegyük fel az ira a pontot, vagy a tortára a habot és a habra a cseresznyét. Alex Warren lett ugyanis az első a héten a Fever Dream-mel, ami egy óriási közönségkedvenc, nagyon sok helyen visszaköszön, akár videókban, TikTokon, Facebookon, de én még esküvőn is hallottam számtalanszor. Úgyhogy ez a felvétel lett nálunk az első, azt gondolom, hogy ez nem a véletlen műve. Hallgassátok csak, íme egy aranyérmes dal.

Alex Warren-i a dicsőség, na meg persze maga a dal, a Fever Dream, amiért megkapta a héten az aranyérmet, úgyhogy a képzeletbeli serleget én már át is adtam, kezet ráztunk, aztán jó szerencsét kívántunk egymásnak, meg hát ugye abban a reményben búcsúztunk el egymástól, hogy jövő héten ismételten találkozunk majd a listában, hogy bekerül-e és hogy hanyadik helyre, ez még a jövő zenéje, de nagyon jó zenék várhatók a jövőben is, ez egészen biztos. Köszi a figyelmet mára, jövő héten találkozunk 3 és 6 között, Olasz Gabi vagyok, szép hétvégét, csókolom! Ez volt a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, írja az MTI a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése alapján. Azt írták, hogy az első baleset pénteken hajnalban 4:30 körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt, a sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 4:45 körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kis busz feltehetően szintén elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője, Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit,

0: tette. A Kerékpáros Barát Fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddombariban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik két regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csajrenáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Fox FM.
1: Összeket.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Fox FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Kinek szurkoltok?
3: Mi európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
2: Angolok, te?
4: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
3: Ezért a spanyoloknak.
2: Utána, én meg a spanyoloknak.
4: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
2: Oké, jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
4: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
2: De azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, ah, bocs, nem tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
3: Amikor két jogász a fociról beszélgetett, esküszöm, hogy ez javíthatatlanok vagy.
4: Szinte öngól volt.
3: És öngól, ugye, ha már a fociról.
2: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
3: Igazad van, Gabi.
2: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik

0: Kérésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Foglalkoztatási projektet indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül az intézmény. A kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plus program keretében mintegy 93,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban című felhívás keretében. Az intézményben megvalósuló projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében korszerű szakmai felkészítésben, kompetencia és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságos szem előtt tartó feladatellátásra. A projekt 2026. május 1-én kezdődött, és 2028. április 30-án zárul. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kisszékei portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisztövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megszűnhet a kamatstop, írja az MTI. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezetett be, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljutatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője pénteken reagált a bejelentésre. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család mintegy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletként. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amik jelentős terhet jelent családok 10 és 100 ezreinek, fogalmazott Gulyás Gergely. Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
2: Jövő héten újra ki

0: Mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi buszpályaudvar és Palánk közötti kerékpárút megvalósítása, számolt be az eredményes közbeszerzésről Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, a tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője, Lantai Gyula aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket. Ez azt jelenti, hogy a projekt új szakaszba lépett, a tervek elkészültét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyusi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet majd, és nem csak a mindennapi közlekedés segíti, hanem jobb elérhetőséget biztosít majd a keleti iparterület számára is, részletezte Berlinger Attila. Hozzátette, a kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
2: És most sporthírek a Paksetemen.
1: Sűrű volt az előző hétvége az ASE kajakkenu szakosztályának. Szombaton Faddomboriban a Magyar Kupa részvételért versenyeztek a fiatalok, adta hírül a sportegyesület. Az előző hétvége sokadalma nem merült ki szombaton, ugyanis vasárnap másik 2 regionális akadémiát látott vendégül az ASE. Pénteken ráadásul a Paksi Atomerőmű igazgatóságainak, majd a meghívott sárkányhajósoknak a viadalát is megszervezték, így rendezőként is fel volt adva nekik a lecke. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felbontva, amelyből szombaton 2, a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kajakkenusai, vasárnap a Kökény Roland, illetve a Vajda Attila Regionális Akadémia sportolói versenyeztek a helyezésekért, amelyek 16 éves korig bezárólag a június végi Magyar Kupa részvételéért zajlottak. Az első nap nagyjából 700 versenyző, a második nap körülbelül 50-nel kevesebb sportoló mérkőzött meg egymással. Az ASE sportolói az első napon sorakoztak a parton, és kivétel nélkül szépen megküzdöttek a versenypályán mind kajakban, mind kenuban. A versenyzők jutalma végül 3 arany és 11 egyéb érem lett.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nagy Csillát köszöntöm, a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársát. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mindezek mellett a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára is vagy, és ebben a titulusodban jöttél tulajdonképpen, hiszen ez lesz a témánk, és itt van Bíró Ilona Mária is. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát téged pedig hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Fötös Őrmesterként szoktunk bemutatni, de immár április vége óta zászlósként köszöntetünk. Egy gyönyörű csillagod is lett a válladon.
3: Arany.
1: Arany ráadásul. Szívből gratulálunk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Egy másik alkalommal ezt majd kibeszéljük. Okay. De a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja vagy szintén, és ebből az alkalomból érkeztetek. Én már a hallgatóknak elmondtam kora reggel, hogy ugye június 26-a a kábítószer ellenes világnap, de Pakson a mai napon, illetve jövő héten hétfőn lesznek ebből az alkalomból programok, illetve van egy fantasztikus videós felhívás is, és gyönyörű színes plakátokat tartok a kezemben. Most tudtam meg, hogy Csilla a lányot készíti ezeket.
2: Profi. Igen, igen, igen. Profi. Nagy lelkesedéssel segíti a munkánkat.
1: Gratulálok hozzá.
2: Köszönjük.
1: Kezdjük Csilla a mai programmal.
2: Rendben. Tehát a Kábítószerellenes Világnap három programból áll össze, amit ugye hétfőn fogunk megrendezni tulajdonképpen, de az első része, az első állomás a mai napon fog lebonyolódni. Ez egy színházi előadás lesz, amit célirányosan tulajdonképpen egy zárt csoportnak, a Vakbottyán Gimnázium, a Paks Vakbottyán Gimnázium tanulóinak, a 9 és a 10. évfolyamos tanulóinak lesz ez a színházi előadás tulajdonképpen lebonyolítva, akikkel az a tervünk, hogy a szeptemberben induló kortárs segítő képzésen őket szeretnénk bevonni, és őket szeretnénk szerepeltetni, és az ő részükre ez tulajdonképpen egy ilyen ráhangolódó, és a világnap alkalmából egy előzetes program lebonyolítás lesz a mai napon. Ez a színházi előadás a Te döntésed, Te döntesz színházi előadás címet kapta, ami egy drogprevenciós előadás, egy ötfős fiatal színészekből álló csoport fogja ezt előadni, ezt a prevenciós előadást, amit megtörtént esetet dolgoznak ők föl, és a drogprevenciós elemeket ötvözik az előadásukban. Az előadás menetét narrációk szakítják meg, és tulajdonképpen segítik a fiataloknak a feldolgozottakat, amiket látnak. Ez az ötfős csapat mindenki egy drogfüggőségen és egy szenvedélybetegségen megy keresztül, és az ő egy hétvégi szórakozásukat egy rosszul sikerült döntésnek a következményeit mutatja be, és az előadásuk kibővült egy olyan programmal, hogy mi lett volna, ha, amikor tulajdonképpen bevonják a fiatalokat ebbe az egész menetbe, hogy mi lett volna ennek a döntésnek, hogyha másképp döntenek a következménye. Tehát egy negatív és egy pozitív mintát is előadnak. Tulajdonképpen lebontják azt a tabut, azt a falat a fiatalok előtt, ami ezt a témát körülveszi, és ami nagyon-nagyon aktuális a mostani fiatalok életében és a közelgő nyári vakációra vonatkoztatva. Úgyhogy ez a program lesz most lebonyolítva 11 órától a Csengei Dénes Kulturális Központba, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk még. A diákokon túl minden szakember, minden érdeklődő megtekintheti az előadást, a diákok köre viszont zárt erre az 5 évfolyamra vonatkozóan.
1: Igen, nagyon jól hangzik ez a színházi előadás, amit mondasz, meg a mi lett volna, ha fordulat, és biztos vagyok benne, hogy zseniális a darabban. Ha megtörtént az eset, akkor aztán végképp. Egyébként nem tudom, Ice, hogy mi a tapasztalatod, rengeteg előadást tartasz te is ebben a témában fiataloknak. Mi a hatásosabb? Egy ilyen színházi darab, vagy egy hatásos előadás, vagy nem lehet azért így priorizálni?
3: Változó, éppen, hogy élik meg azt a napot a fiatalok, tehát lehet, hogy pont elég egy előadás a részemről egy osztályterembe, és akkor beszélgetünk, tehát ilyen interaktív módon, de van, amikor hatásosabb az, hogyha beveszünk, mint például tavaly a kábítószerellenes világnapon, hogy oda hozatunk két olyan embert, aki átesett ezen, és elmondják, hogy milyen problémával szembesültek, hogy mit veszítettek, vagy éppen mit nyertek, ami nagyon kevés, de inkább az a több, hogy mit veszítettek ebbe az egészbe, hogy ők bele hajszolták magukat ilyenbe, hogy például kábítószereztek, és attól függ tényleg, hogy milyen napjuk van a fiataloknak. Valamikor ez elég, hogy én ott állok, de valamikor ennél több kell. És azért próbáljuk például ezt a kortárs toborzást is, hogy minél több fiatalt bevonjunk, hogy ők mondják el, hogy szeretnék ezeket az előadásokat hallani a mi részünkről, vagy kiket vonjunk be, vagy mennyivel, mivel lehetne őket elérni, mivel lehetne ezt a hidat felépíteni, mert egy idő után én azt mondom, hogy kevés vagyok, hogy odaállok egy osztályterembe.
2: És hogy nagyon zártak ezek a mai fiatalok, tehát hogy Ilonával a toborzási munka és a prevenciós tevékenységeink során egyértelműen megfogalmaztuk magunknak, hogy más utakat, más szemléletet kell közvetíteni a mai fiatalok felé. És ez a színházi előadás pont azt célozza meg, hogy az ő kis zárt világukat, a kis kortárs csoport hatásokat, azokat rajzolja és teszi eléjük, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy később fogják ők ezt majd hazavinni és átdolgozni, hogy egy elgondolkodtató, szemléletformáló színházi előadás ez tulajdonképpen, aminek talán nagy az aktualitása, és a mostani világban talán ez az a célra vezető módszer, ami feltételezhetően el fog jutni feléjük. Tehát mások az eszközök.
1: Uh-huh. Egyébként hogy érted az, hogy a fiatalok zártak, nem őszinték?
2: Nem az, hogy nem őszinték, hanem nehezen nyílnak meg, nehezen tudjuk őket bevonni a kommunikációba. Igen, hogy vállalják önmagukat, hogy merjenek segítséget kérni, hogy merjenek beszélni, hogy merjenek kommunikálni. Ez nyilván a változó világ és az egyéb hatások hozták, de hogy nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és nekünk kell megteremteni azokat a módszereket, eszközöket, amik hatékonyak ebben a munkában, és hogy ő hozzájuk hogy tudunk eljutni. Úgyhogy ezen küzdünk, ezen dolgozunk, ez a színházi előadás a legjobb eszköz és módszere lesz a mai napon ehhez.
3: És akkor még ehhez, hogy a kommunikáció, mert ők nagyon sokszor nem szemtől szembe kommunikálnak, hanem hát telefonon keresztül, még hogyha szinte ott ülnek egymás mellett, akkor is az üzenetváltás, stb. Bármilyen platformon, és azért lett kitalálva a kábítószeres világnap kapcsán az, hogy egy videópályázat ott is meghirdessünk, mert hogy az egyik előadásunk, vagyis a kortárs toborzás előtt nekem van egy ilyen drogprevenciós bőröndöm, amiben nagyon sok minden megtalálható, különböző kábítószerfajták, amik úgy néznek ki, nem azok, csak úgy néznek ki, és az ehhez használatos eszközök, vagyis ehhez a kábítószer, jól mondtam, igaz, kábítószer használatos eszközök is vannak benne, és rögtön oda jött egy kislány, és elkezdett videózni, és mondta, hogy fölrakhatja a TikTokra. Mondtam, hogy nyugodtan, és akkor, hogy ők ott kommunikálnak. Akkor legyen egy videópályázat, ahol ők ezt kifejezhetik, hogyha nem akarnak róla beszélni, akkor máshogy. És miután ezeket a videókat felszeretnénk majd használni egyébként a különböző prevenciós munkánk során, úgyhogy hajrá, tehát még van lehetőség, és alkossanak, hogy miért kábítószereznek, vagy miért ne kábítószerezzenek, vagy egy rosszul elsült hétvégi buli, bármit. 30 másodperc és 1 percen belüli videókat, gyors videókat, hogy hát, ha ezzel is meg tudjuk őket szólítani.
1: Abszolút, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy Csilla mondtad, hogy ugye, hogyan kommunikálnak, nehezebben nyílnak meg, ha kommunikációról vagy beszélgetésről van szó, de lehet, hogy tényleg csak arról van szó, hogy más a kommunikációs eszközük, ugye más. Például akár a chat valamilyen formában. Nagyon jól hangzik ez a videós pályázat. Hol lehet majd látni ezeket a videókat? Nem lehet majd valami platformon?
3: Hogy mivel a KEF is benne van, és ők fogják majd adni a jutalmat, tehát ők pénzelik csúnya szóval ezt a videópályázatot, és lesz KEF honlapunk, és stb. Tehát szerintünk, és reméljük, hogy ott ezeket meg lehet majd tekinteni.
1: Annyira jó lenne. Csilla, akkor mondjuk el, hogy kik pályázhatnak, mikor, hogyan?
2: Igen. Várjuk akkor a beérkező pályázatokat, ami 15-én hétfőn a kábítószeres világnapon kerül a díjak átadása, lebonyolításra, és erre a pályázatra a 7-8 osztályos és a középiskolás diákoknak, fiataloknak várjuk a pályaműveik beérkezését. Ebben a témában, ami a felhíváson szerepel, hogy minden, ami a drogprevencióval, a kábítószerfogyasztással, azok hatásaival, negatív következményeivel kapcsolatosak, minden, amit ők úgy éreznek, hogy abban 30 másodperc, 1 percben egy figyelemfölhívó videó lehet. És amit majd akár a kortárs képzés során utána szeptemberben induló kortárs képzés során föl tudunk használni a fiatalok részére egy ilyen oktató fölvilágosító prevenciós előadás.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Azt azért mondjuk el, hogy elméletileg ugye ez a videós pályázat már korábban meghirdetésre került, és a plakáton is az szerepel, hogy a mai nap a határidő. Nem tudom ki bulizni a fiataloknak, hogy hát a holnap küldik be, befogadjátok.
2: Nagyon várjuk.
3: Befogadjuk.
2: Okay. Egészen péntekig várjuk a műveket. Okay. Igen.
1: Tehát 30 és 60 másodperc közötti videókat vártok, gondolom bárhogy lehet készíteni, kábítószer ellenes világnap paks@gmail.com. Egyébként hol találják meg esetleg ezt a felhívást?
3: Hú, hát ezen fönt vagyunk mindenhol Facebooktól kezdve, különböző az iskoláknak is ki lett küldve, osztálycsoportoknak, pedagógusoknak, tehát mi ezt tényleg a Csilláék magas fokon mindenhova kiküld.
1: Jó, mi is mindjárt posztolni fogjuk, és akkor mik a díjak?
3: Ez titok.
1: Jó, oké, de mi a terve? Első helyezett?
3: Igen, első, második, harmadik.
1: Aha, helyezett, de lesznek díjak?
3: Persze,
1: lesznek,
3: hogy lesz, igen.
1: Lesznek meglepetések. Jó, oké. Okay. Egyébként a hétfői napot ugye említettétek, hogy akkor lesz ez kihirdetve, hiszen a hétfői napon lesz tulajdonképpen Pakson a kábítószer ellenes világnap paksi rendezvénye, akkor térjünk át erre is, és aztán majd visszatérünk arra, hogy akkor ma 11 órakor is mindenki mehet, mert nyitott a rendezvény a Csengeiben. Igen, tehát akkor igen. Mi lesz hétfőn? Ott ugye egy 9:30-tól déli 12 óráig megrendezésre kerülő programról van szó.
3: Igen. Tehát tavaly is megrendeztük már ezt a kábítószeres világnapot, és mindig arra törekszünk, hogy még akkor legyen nekünk ez kitűzve, ez a dátum, hogy még az iskolások, hogy ne a nyári szünet, mert a nyári szünetre esne egyébként a dátum, és akkor mi mindig előrébb szoktuk hozni, és most ez 15-e, tehát jövő hét hétfőre, és a Csengeibe kerül ez megrendezésre. Minden iskolának ugyanígy ki lett küldve egyébként, ez is, ahogy a videópályázat is, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, de nyílt. Tehát, hogy bárki bejöhet, és megnézheti, és részese lehet ennek az alkalomnak. Tényleg mindig más és más programokat próbálunk hozni, hogy minél érdekesebb legyen, és akkor idén bemutatkozik majd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak a bűnmegelőzési alosztálya is, tehát jönnek különböző drogprevenciós kvízekkel, stb. Mi is ott leszünk ezzel a drogtáskával, amit már mondtam, különböző drog és alkohol szemüvegekkel, olyan, mint a sí szemüveg, és akkor máshogy láttatja a világot, mintha ittál volna, vagy pedig valamilyen szert használtál volna. Különböző játékokkal próbálunk kedveskedni, valamint a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, ami nem olyan rég alakult meg Szekszárdon, ők is eljönnek és bemutatkoznak, hogy ő hozzájuk milyen problémákkal lehet fordulni, és akkor ők is megmutatják magukat, és felajánlják a segítséget a fiataloknak. És akkor át is adnám neked a szót, mert hát ők a te szívszerelmeid, vagy akkor ki is a harmadik, vagyis ők a legfőbb vendégek.
2: Igen, és bemutatkozik a Dunaföldvári Asztakeservit Értékmegőrző Környezetvédő Egyesület, akik egy olyan fiatalokból szerveződtek, akik tulajdonképpen nagyon hitelesek a fiatalok részére, fizikálisan, kinézetileg egy tetovált, külsejű, rocker, motoros fiúknak néznek ők ki, de tulajdonképpen ugye az előzményükből, a motoros korszakból, a kicsit élénkebb fiatal időszakukból, ők most egy nagyon környezettudatos és nagyon szemléletformáló, nagyon-nagyon értékkövető és nagyon hasznos tevékenységet folytatnak, hisz ők hulladékgyűjtést végeznek, és a szelektív hulladékokból nagyon értékes és nagyon olyan szobrokat formálnak és alakítanak ki, amikkel díjakat nyertek, és a fiatalok részére egy olyan tudást próbálnak átadni, egy olyan szemléletformálást, a sport és a művészet elemeit ötvözve, ami azt gondoljuk, hogy egy újabb eleme lehetne, hogy a drogfogyasztás helyett mi ez a más alternatíva, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog. És tulajdonképpen, mivel próbálunk minden évben valami újat bevonni, és egy szemléletformáló eszköztárat átadni a fiatalok részére, hát ez lesz most a másik, hogy a környezettudatos életmódon keresztül, a környezetvédelmen keresztül hogy lehet eljutni a fiatalokhoz, és hogy lehet egy szemléletet átalakítani, formálni. Tehát, hogy a motoros, tetovált külsejű fiúkból egy meglett, környezettudatos és nagyon hasznos tevékenységet folytató egyesület formálódott.
1: Igen, hát nekik már a nevüket is szeretjük. Igen. Interjúztunk velük már nem egyszer azt a keservét egyesület. Egyébként igen. Úgy tudjuk, hogy sokszor a Dunaföldvári Dunaparton szedik a szemetet, igen, igen, igen. És abból építik ezeket a szobrokat. Nagyon jól hangzik. Jó, nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok, hogy mire lehet számítani. Egy utolsó kérdést, mielőtt emlékeztetjük a hallgatókat, hogy mikor, hova kell menni, és mit kell csinálni még egyszer, és hogy mit mondjanak a fiataloknak, bár most is szerintem nagyon sok fiatal hallgat bennünket. Egy utolsó kérdés. Mi a tapasztalatotok az előadásaitok során, ami a kábítószerrel kapcsolatos felvilágosítást illeti? Mert én azt hallom a fiamtól, vagy a fiataloktól, hogy igen, amikor arról van szó, hogy ne használjunk meg így, meg úgy, meg milyen veszélyei vannak a drogoknak, akkor a heroint komolyan veszik, de az úgynevezett könnyű drogokat nem, és a snüsz már elfér. Tehát hogy lehet ezt elmagyarázni nekik? Mi a tapasztalatotok, Kica?
3: Hát nagyon sokféleképpen, tényleg attól függ, hogy hány éves korosztálynak tartom én is az előadást, mert hát ezt már elkezdjük ám általános iskola felső tagozat, tehát igenis ott már a 6., 7., 8. osztály már kell erről beszélni, mert arra már bőven-bőven befigyel a cigarettától kezdve az alkohol megkóstolása, vagy a hétvégén egy kicsikét több, mint megkóstolás, sőt, még lejjebb is mennék, mert ez már 5. osztályba is, tehát nekem van ilyen tapasztalatom, hogy elmondják a gyerekek, hogy már ők akkor bőven-bőven fogyasztanak sajnos, és tehát meg kell határozni, hogy akkor hány éves gyerekekről, miről beszélünk, és mivel nagyon sok személyes tapasztalatom van így a rendőrség területén, hogy mik jönnek velünk szembe, így van, amikor döbbenet, van, amikor nem, tényleg attól függ, hogy milyen tapasztalt tinédzserekkel állok én is szembe, mert valaki csak legyint, mert már túl van mindenen is, és én tátanám a számot, hogyha ők mondanának olyan dolgokat, de hát, ha még én nagyon bízom benne, hogy igenis meg tudjuk szólítani, és azért próbálunk tényleg bevonni gyerekeket kortársoknak, hogy akkor most egy más szemlélet, hogy tartsunk előadást, hogy tartsuk őket távol ezektől a szerektől.
2: Csilla? Igazából nem a tiltás a mi eszközünk, és ez a legfontosabb kulcs szó, hogy nem azt próbáljuk, hogy fölülről megmondani, hogy mit kellene nekik tenni, hanem pont ezekkel a mintákkal, ezekkel az értékekkel, ezekkel a programokkal egy olyan más szemléletet átadni az ő részükre, ami talán egy kicsit elgondolkodtató és hosszú távon talán eléri a célját. A kortárs csoportok hatásaira, mert hogy egyedül nagyon frankon el lehet velük beszélni, de amikor már a kortárs csoportok együtt és csoportosan próbálnak ők szórakozni, tevékenykedni, ott nagyon fontos annak az elmondás, hogy a határok meghúzása, hogy egy-egy rossz döntésből, mint a mai színházi előadás is mutatni fogja, hogy mekkora életre szóló következmények, vagy visszafordíthatatlan hatások lehetnek. Tehát, hogy nem a tiltás, hanem a felvilágosítás, ez a fő mottónk.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

mennyire kellő. Most látom, csak átlóksz a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb. Az enyémet akarod, a szószaporítót? Miért pont ezt az anyaszomorító? Minek az neked, mikor kisállsz lassan a fellegeiből? Hiába várom, hogy nyissad a kaput, azon állunk mi. Az ablakainkból a fénynek vége, kész az alagút, most hívunk. Gyere le a fellegeiből!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Tarnabás István alpolgármester a vendégem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: A hatos körzet az egyik kedvencem, mert én Kucsatov utcai gyerek vagyok. És soha...
2: Én meg Szabó Erzsébet, alias Tulipán utcai vagyok.
1: Na tessék, na, mert hogy ez fontos, hogy az kinek a szíve hova húz, de hát akkor, ha már itt tartunk, akkor határoljuk is körbe hatos körzet, atomtér és környéke, úgy délebre?
2: Hát ugye délebre a Barátság, a Tulipán, meg le az Új Templom utcáig, tehát az Új Templom utcának a lakótelepi része, és akkor utána megyünk a Kurcsatov felé, ott azon a Kanyargós utcán, Alkotók útján talán,
1: igen, hívják,
2: és akkor a teljes Kurcsatov, meg ott az Ifjúság út, tehát az a Kurcsatovnak a mellékutcái, és ennyi.
1: És az Ifjúság utca mögötti úgynevezett csalóköz?
2: Hát abból egy-két ilyen kis köz tartozik.
1: Igen?
2: Hozzá,
1: tehát a teljes csalóköz.
2: 10 ház kb. 12 ház.
1: Az tartozik ide. Erről a körzetről fogunk beszélgetni, és arról, hogy az elmúlt fél évben, tehát 2026-ban mik voltak alapvetően a problémák, esetleg megvalósuló projektek, és hát én mindig azt szoktam mondani, hogy hát olyan szép az a Kurcsatov utca, meg az a környék, meg az atomtér is oly gyönyörű, soha el nem tudom képzelni, ha csak autóval végig suhan, hogy milyen problémák lehetnek ebben a körzetben, de azt mondtad a zene alatt, hogy azért vannak.
2: Vannak, persze, hát a Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből. Pláne, hogyha most a másik lakótelepi körzetben ez a rengeteg EU-s pénzből eltervezett fejlesztés, ez most megvalósul, már pedig meg fog valósulni a következő 2-3 évben, akkor most már Kurcsatov déli oldala sem maradhat olyan, amilyen mostani állapotban van.
1: Mik azok a beruházások és fejlesztések, amelyek szükségesek feltétlenül? Kimondottan hát, tömbelső
2: hát
1: felújítás.
2: A tömbelső, persze. Tehát ott az egész, nem is tudom.
1: Járda,
2: a
1: zöld terület.
2: Talán az egész, tehát egy marha nagy terület. Ugye egészen a Tellerede utcától le a garázs sorig, ott, ahol a mosó van, tehát egész addig, az egy csomó tömbház, rengeteg ember ott lakik, legalább egy 400-500 ember lakik ott azon a részen, úgyhogy ott nagyon nagy szükség van, hogy most már rendben, mert a járdát, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek, nem a mai kornak megfelelő az egész.
1: Mondod, hogy 40 éve nem lett hozzányúlva, tulajdonképpen akkor költ, azóta nem élek ott, tehát tulajdonképpen akkor így rendben is vagyunk. Jó, akkor kezdjük onnan, hogy az elmúlt fél évben mik azok a projektek, amik úgy megvalósultak a körzetedben, amelyeket elmondanál és szívesen kiemelnél, vagy esetleg folyamatban lévő projektek?
2: Hát ugye most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már meg van tervezve, vagy 8 éve, 7-8 éve, csak a előző polgármester nem igazán támogatta ezt a projektet. Valószínűleg azért, mert én voltam ott a képviselő, és most végre megvalósul, lefolytatódott a közbeszerzés, nagyon jó áron tudunk szerződni, úgyhogy remélhetőleg szerződés aláírása kerül ezen vagy a következő héten, és akkor megbeszéljük a kivitelezővel, megtartjuk a utolsó lakossági fórumot a felújítás előtt, ami már kifejezetten az építésről szól, tehát hogy lett az ott az élet megszervezve, amíg ott ugye föl lesz túrva minden. És akkor utána lehet kezdeni a munkát, remélhetőleg az idejében télig be is fejeződhet. Ez ugye a Babicstól, tehát a Babics az már föl van újítva, az előző már jó régen megtörtént tömbeső rehabilitációban, és onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, irodaház, és le a Móric, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban.
1: Itt járda is, zöld terület is,
2: minden.
1: Parkolók is, minden?
2: A parkolók azok rendben vannak, de azt hiszem kimegy a Kulcsatog útig, igen, a Kulcsatog utcai parkolók azok érintve lesznek benne.
1: A parkolás a lakótelepen az egy külön érdekes téma, mert 30 évvel ezelőtt azt mondtuk még a lakótelepre, hogy ó, hát itt mennyi parkoló, milyen jó, mennyire jól gondolkodtak a 60-as, 70-es években a lakóterep tervezői, ma meg ott tartunk 2026-ban, kevés a parkoló.
2: Igen, hát az egyik legnagyobb probléma most a parkolás, és ezen kell segíteni. Hát ugye építettünk a Gagarin úton, tehát a műfáz, vagy az Atompark két oldalán tavaly lett kivitelezve, körülbelül 50 darab új parkolót, illetve az Ifjúság úton úgy alakítottuk ki ott a szociális központ, meg a bölcsöde melletti részt, ott föl, eddig is fölálltak ott a járda melletti zöld sávra, mert ott ilyen kászegély van az úton, tehát könnyű felállni autóval, de most ott azt én leszórattam ilyen fehér murvával, jó, erősen ledöngöltük, úgyhogy most kulturált körülmények között lehet felállni, és ott is van legalább egy 10 hely, tehát azért bővül a helyek száma, de keressük folyamatosan, hogy hol lenne érdemes. Az én vágyam, titkos vágyam, hogy építeni egy parkolóházat a lakótelepen is, meg egyet az óvárosban is, már én már nagyjából ki is néztem a helyeit. Föl kell mérni, hogy ez mennyibe kerülne, és meg kell nézni, hogy van-e ilyenre igény. Tehát, hogy ilyen elég embernek lenne arra igénye, hogy ott, mint egy garázsba, ugye vegyen helyet magának.
1: Nagyon jól hangzik. Elárulod, hogy milyen helyet álmodtál meg, vagy milyen hely lehet
2: hát
1: erre alkalmas?
2: Ott a Tulipán utcában néztem, ott a régi judóterem mellett van egy ilyen raktár, ilyen garázs, az önkormányzati tulajdon, azt le lehetne bontani, és akkor ott van egy nagy üres telek, és ott mellette egy kicsit nem teljesen vízszintes az egész, tehát ott nyilván kéne terepet rendezni, de oda elférne egy parkolóház, szerintem. De mondom, ez csak egy abszolút fikció, ez még
1: nem,
2: ilyen.
1: Hogy kellenek ezek a nagy tervek, igen, is. Igen. És az óvárosban egyébként szerintem?
2: Az óvárosban ott már beszéltünk a Duna Hotel és a régi rendelőintézet közötti parkoló helyére lehetne egy parkolóházat építeni. Az annak a fele, a miénk, annak a területnek a fele, meg a Duna Hotel tulajdonosi köréjé. Meglátjuk. Ugye, mert azért ez nem két fillér egy parkolóház építése, de jó lenne, mert szerintem ez lenne a 21. megoldás, a századi megoldás itt Pakson hosszú távon.

0: Ébresztő! Ébresztő! A Pax FM-en.
1: Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Eszembe is jutott, hogy minden képviselőtől megkérdezhetnénk, hogy ilyen fikciós álmok, tervek. Igen. Ezeket is mondják el, és akkor így lehet, bármi is
2: lehet.
1: Tehát
2: az fontos, hogy legyen vízió.
1: Igen, az abszolút, abszolút. Egyébként az jutott eszembe, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ma már ugye 2020 után családonként általában két autó ugye az, ami jellemző. A statisztikák szerint, csak mondom a hallgatóknak, 2,5. Tehát statisztikában már itt tartunk.
2: Hát már még a kabrió is nyáron, ugye, amivel lemegyünk a tóparton.
1: Hát igen, hát nem a bicikli van ide számolva, az biztos. Egyébként, ha már itt tartunk, és majd még megyünk tovább, és haladunk azzal, amit feltétlenül el szeretném mondani, de ami a hatos körzetet illeti, atomtér és környéke, Kurcsató utca, Ifjúság útja, mi az, amivel téged leginkább megkeresnek az ott élők problémában?
2: Hát leginkább ilyen apró dolgokkal, hogy most balesetveszélyes a lépcső a ház mellett, meg nehéz a parkolóba beállni, mert a régi parkolókat úgy építették, hogy a fákat, amiket ugye beleültettek, azokat körbevették ilyen szegélykövekkel. Ezek a szegélykövek össze-vissza törtek, nem nagyon lehet ráhajtani, mert kivágja a gumit, és ugye meg a mai autók sokkal nagyobbak, mint a Trabant meg a kis Polski volt annak idején, amikor ezek épültek, és nehéz ott használni a parkolókat, hogy szedjük ki azokat a szegélyköveket. Tehát ilyen apróságok, amiket szinte folyamatosan kell ügyintézni. Helyezzük át a padot az ház egyik oldalra, a másik oldalra, mert ott fúj a szél, tehát a kukát elfújja a szél, tegyünk oda korlátot, ami megfogja a konténerkukát, tehát ilyen. De nyilván nekik ez a legfontosabb, tehát intézkedni kell ilyenkor, és ez elvisz némi energiát, meg időt, de nem gond, tehát erre a hivatal föl van készül, és viszonylag elég jó sebességgel és hatásokkal tudnak lépni.
1: Igen, és lehetséges, hogy tényleg úgy van az, hogy az ott élők is az úgynevezett nagyobb projektekről tudják, hogy vagy folyamatban vannak, vagy terve vannak, akár a te fejedben, akár egyáltalán a város fejében. Menjünk is tovább, tehát Kurcsató utca déli részének a felújítása.
2: Hát ugye az északi részén lesz a felújítás, a déli részén meg el kell kezdeni, tehát azt szeretném, hogyha az idén ki tudnánk írni annak a tervezési projektjét, mert annak a tervezése önmagában biztos, hogy közbeszerzési érték határ fölötti lesz, mert az egy akkora terület. Én egyben meg szeretném tervezhetni, és akkor majd eldöntjük utána, hogy ezt hány lépcsőbe, hány részletbe lehet kivitelezni. Uh-huh. De akkor visszatérve, hogy mi történt már. Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt. Megvettük a Tellerede utcának a területét, ugye ott, mert ugye a szandalk idején ezek a Tellerede utcai társaságokat úgy építette meg a vállalkozó, az építési vállalkozó, hogy nem adta át utána a területet a vevőknek, tehát akik megvették az ingatlanokat, és így őr általuk így nem kerülhetett az önkormányzathoz, már pedig az önkormányzat beruházni, utat építeni, parkolót építeni csak akkor tud, hogyha ővé a terület, idegen tulajdonon nem lehet.
1: Bocsánat, csak hogy tisztázzuk, tehát a Kurcsató utca mögötti területről van szó.
2: Igen, hát a Kurcsató utcánk a legnyugatibb mellékutcája, ami déli irányba ágazik ki belőle, az a Tellerede utca.
1: A garázsok
2: fölött. És annak egy része még földút.
1: Aha.
2: Tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, de Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az.
1: Igen.
2: És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Uh-huh. Na, ennek a területét megvettük végre. Nem volt egy egyszerű menet, de megvan, úgyhogy most tervezik a járdát, utat, parkolót, és akkor jövőre remélhetőleg ez elkészülhet.
1: Uh-huh. Na, hát ez nagyszerű. Igen, én emlékszem, hogy erről többször volt már szó, igen, erről a bizonyos földútról.
2: Hát ez egy régi igénye már a
1: az ott élőknek.
2: Az ott élőknek. Uh-huh. Okay. Akkor ami még most elkészült, ugye, és az elég látványos, és ott a Barátság utcai rendelő előtti járda, ami összeköti a Barátság utcát a Új Templom utcával, és egy 200-250 méteres szakasz, jó széles, beköti a rendelőtnek a bejáratait is. Az szép lett szerintem.
1: Egy gyönyörű térköves, nagyon igen, szép lett. Én gyakran járok arra, mert általában ott a parkolóban állok meg, és onnan sétálok föl a bevásárlóközpontokhoz, és igen, az nagyon jó sikerült.
2: Az klasszott,
1: igen, nagyon
2: is
1: szép.
2: És hát folyamatosan most tervezik a csengeinek, ugye hát ez mondjuk nem csak a én körzetem, hanem az egész várost érinti. A csengei előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie, most ez van kiadva, fővesztés terhe mellett, hogy addigra annak késznek kell lenni. Akkor a csengei lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mint a térre néző lépcső.
1: Szintén.
2: Hát az rettenetes. Hát
1: nem 40, hanem 50 éves lépcsők,
2: hát
1: igen.
2: Hát igen, az borzasztó egy emléke a szocialista építészetnek az a lépcső. És a maga a bejárati portálokat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, mert azokra is ráfér már egy ráncfelvarrás, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang- és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi. Már ugye tavaly megcsináltuk a színházterem úgymond ráncfelvarrását, új székek, új drapériák, új padlószőnyeg, új függöny, tehát ezek megoldottak, és akkor most egy kicsit rámennénk a technikára, a technikának a cseréjére.
1: Hát a csengei kapcsán azért ezek nagy tervek, ugye az atomtér gyönyörűen meg lett csinálva, de valóban a csengei előtti tér az elmaradt, hogyha azt adventre szeretnétek, ahogy szoktuk mondani, karácsonyra meg lesz, akkor reméljük. Meglátjuk, akkor reméljük. Jó, hát nagy tervek ezek, gyönyörűek. Pár percünk maradt, van-e még valami, ami fontos a folyamatban lévő ügyekről? Bár azt gondolom, hogy hát, hogy is mondjam, szóval elmondtál jó párat, ami a következő fél évre szép kihívás.
2: Igen, hát most ez tulajdonképpen egész város szinten rá akarunk állni a járda felújítások, mert a járdával gyorsan lehet haladni, mert általában a járda alatt nincsenek közművek, azt viszonylag hamar meg lehet csinálni, nem is kerül olyan túl sokba, nem kell közbe szereztetni, tehát egyszerű a versenyeztetése is, és a járdák állapota az rengeteg embert érint. És ne, egy csomó helyen, főleg, de elsősorban ahol tömbházak vannak. Tehát lent az óvárosban is van ilyen rész, de hát fönt a lakótelepen is. A lakótelepen ott látványos eredményeket lehet elérni egy-egy járdával. Tehát én nagyon szeretném, hogyha az én körzetembe az Új Templom utcának a páratlan oldalán a járda is, mert most már csak a Új Templomban már csak az van hátra, mert a lenti része, ami nem a lakótelepi rész, ott már kész vannak a járdák. A páros oldalon a lakótelepen is kész van a járda, a páratlanon nincs. És ott is lakik vagy 250-300 ember azokban a tömbházakban. Tehát rengeteg embert érint ez, és rengeteg embernek teszi egy picit könnyebbé az életét egy ilyen felújítás. Tehát ezekre akarunk ráállni idén meg jövőre. Plusz ezeket a betonutakat, például ami kivezet az Ürge mezőre. Ugye a strandhoz, vagy a Vácika út felé, ott a új judó központ mellett, vagy a pumpapálya mellett ott már le van ott aszfaltozott, de előtte nem, előtte beton. És ezeket is viszonylag jutányos áron lehetne egy aszfaltburkolattal ellátni, és akkor már rögtön más autózni rajta, mint ezeken az ögykörődős betonokon.
1: Uh-huh. Nagyon klassz. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről mindenről
2: nagyon
1: beszélgetni.
2: Szívesen.
1: Milyen lesz a nyarad, a polgármester úr, jut-e pihenni?
2: Hát én nyáron általában dolgozni szoktam, és én ősszel szeretek elmenni nyaralni.
1: Azért, mert nincs annyira meleg, vagy azért, hogy nyáron is dolgozzon valaki?
2: Meg ugye ősszel az ilyen befizetések azok olcsóbbak, mert akkor már nincs szezon. Uh-huh. Ugye a gyerekesek azok, mi is nyáron jártunk nyaralni, amik kicsik voltak a gyerekek. De amikor nem kell a gyerekhez alkalmazkodni, akkor szerintem jobb menni inkább elő vagy utó szezonba.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, írja az MTI a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése alapján. Azt írták, hogy az első baleset pénteken hajnalban 4:30 körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt, egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt, a sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 4:45 körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kis busz feltehetően szintén elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Nem épül meg a két csoportos bölcsede Dunaszentgyörgyön, adta hírül a település önkormányzata. Június 9-én falugyűlést és közmeghallgatást tartott az önkormányzat, melynek egyik napirendje a tervezett új kétcsoportos bölcsede megépítése volt. A bölcsede megépítéséhez még 2022-ben adott be pályázatot az önkormányzat, az akkor készült költségvetés alapján közel 433 millió forint összegű beruházást terveztek. Mivel a kérelem tartaléklistára került, emiatt az önkormányzat csak 2 évvel később kapott értesítést a pályázat elnyeréséről. Ennek értelmében a támogatói szerződést 2025. május 6-án kötötték meg. Mindeközben az elmúlt időszak számos súlyos problémát görgetett a projekt elé. Az építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az országos építészeti terv

0: való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást. Vasútvonal karbantartás miatt változik a közlekedés Simontornya és Dombóvár között, adta hírül a MÁV csoport. Június 11-én csütörtökön megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig. A közlemény szerint a Pécsi és a Kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Közölték, az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm. Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.
3: Elindulok az utamra. Éjjel csendben kiosonok.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: 96.3 Pocs FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Pocs FM. Összekör.
3: Alszik a város, még ébre, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követi az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15 és 21 között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, írja az MTI az Országos Rendőrfőkapitányság pénteki közlése alapján. A közlemény szerint a Road Pol Operational Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Újra ki kell írniuk a közbeszerzési eljárást a Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének átalakításával kapcsolatban, ami az épület munkáira vonatkozik. Heringes Anita, Paks polgármestere a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, az eljárás teljesen nyílt, tehát szeretne nagy versenyt teremteni azzal, hogy minél többen beadják a pályázatot.
2: Jövő héten újra ki kell írjuk a közbeszerzési eljárást az egynapos sebészet átalakításával kapcsolatban. Ugye itt az épület munkáira írjuk be a közbeszerzési eljárást, és ez egy teljesen nyílt eljárás. Szeretném fölhívni minden építőipari vállalkozó figyelmét, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb beindulhasson ez a beruházás, hiszen ez teremti az alapot arra, hogy az egynapos sebészetet a városnak és a környék lakosságának újra tudjuk indítani. Azért kell újra kiírjuk, mert sajnos csak egy érvényes pályázat érkezett. Így viszont nem érvényes a közbeszerzési eljárás, úgyhogy figyeljék kérem az LKR rendszerét, mert azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. Adják be minél többen, legyen minél nagyobb a verseny, és induljon el minél hamarabb a beruházás.

0: építési engedély lejárt, a 2019-ben engedélyezett bölcsődei terveket aktualizálni kellett a hatályban lévő előírások, rendeletek költséghatékonyság szerint. Az eljárásba több, kötelezően bevonandó elem is megjelent, mely a folyamatot rendkívül lelassította. Az Országos Építészeti Tervtanács végül elutasította a módosított építési engedélyt. Hozzátették, olyan elvárásokat írtak elő, melyek a jövőbeli működést nem befolyásolnák, de az építési költségeket és a bekerülési költséget jelentős mértékben megemelnék. Az építési engedély, az ezt követő kiviteli tervek és a közbeszerzés lefolytatására szóló végső határidő 2026. október 31-e, a végső befejezési határidő pedig 2028. április 30-a lett volna, melyek tartására nem látott esélyt az önkormányzat. A testület tagjai így végül egyhangú döntést hoztak a projekt megvalósításától való visszalépésről, a támogatási szerződéstől való elállásról, valamint a már zajló tevékenységek lezárásáról. Közölték, a terület jövőbeli hasznosításával kapcsolatban az eredeti tervek szerinti tornacsarnok megépítéséhez keresnek pályázati forrást. Önellátásra berendezkedett drogfogyasztót állítottak elő a rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A tamási nyomozók egy kis székelyi portán jártak, ahol egy sátorban tucatnyi illegális növényt gondozott a tulajdonosa. A rendőrség információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel álcázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisztövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a tamási rendőrkapitányságon folytatódik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.